0: Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Hölgyeim és uraim, rendkívüli híreinket hallják. Egy eddig új és ismeretlen vírus terjedt el Magyarországon. A klubokat, a diszkókat és a médiát már megfertőzte. A vírus neve Ragamuffin. A terjesztője pedig egy 23 éves budapesti lakos, LL Junior.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás.

hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevés ez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast. Hátul szokta hozzá,

még veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokon.

Ez a Sunshine FM, a legklasszabb dolog a napodban.

0: legyen a legnagyobb kedvencek. Ez a Sunshine FM.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Ez a Sunshine FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Biztonságban vannak a Horvátországból evakuált magyarok. Állami támogatást kapott egy kormánypárti kampánycsatornát működtető cég. Magyar Péter szerint változnának az örökbefogadási szabályok. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó nap, jó reggelt, balesetmentes közlekedés, a látásviszonyok még jelentősen korlátozottak, éjszakai sötétség. Viszont több csomópont van, a jelzőlámpák sárgán villognak, mert reggel 6 órakor élesre váltanak. Nagy figyelemmel legyenek, rengeteg a kerékpáros, és sajnos ma is azt tapasztaltuk korán reggel, hogy láthatósági mellé nagyon kevés kerékpáros visel. Tudjuk, hogy 6 órára munkába igyekeznek, viszont vegyék a fáradtságot, és láthatóvá tegyék magukat kerékpározás közben, független attól, hogy elő-hátul a világító berendezések is kötelezőek, és a kerékpárokra ne felejtsék el a 7 kötelező felszerelést, ami jól működjön, és biztonságot adjon a kerékpárosnak. A megye területén több helyen útépítési munkaterületek, a 41-es, 49, 11-es számú főútvonalon ma is dolgoznak reggel 7 óra után, és tartanak a felújítási munkálatok, korszerűsítések, viszont a 36-os főútvonalon további útlezárással kell számítani Salamon-Bokornál. Köszönöm a figyelmet, balesetmentes jó utat, jó reggel!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi törvényjavaslatot, amely több jogszabályt is módosítana. A csomag szigorúbb szabályokat vezetne be a gyermekek számára elérhető szexuális és erőszakos tartalmakra. A médiaszolgáltatóknak a korhatáros műsoroknál még szigorúbban kellene kiszűrniük a súlyos erőszakot és a szexualitás közvetlen öncélú ábrázolását. Közterületen sem jelenhetne meg olyan politikai vagy kereskedelmi reklám, amely súlyosan káros lehet a 18 éven aluliak fejlődésére. A javaslat a kórházban a gyermekek ügyében is gyorsabb gyámhatósági eljárást írná elő. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvost nevezi ki az Országos Mentőszolgálat élére az egészségügyi miniszter. A tárcavezető tájékoztatása szerint nyílt pályázat után szakmai szempontok alapján született döntés az új főigazgatóról. A posztra 9-en jelentkeztek, közülük 2 formai hiányosságok miatt nem volt értékelhető, egy pályázó pedig visszavonta jelentkezését. A minisztérium szakértői végül 6 pályázót hallgattak meg személyesen. Hegedű Zsolt szerint a szakmai zsűriben a sürgősségi ellátás, a szervezetfejlesztés, a digitalizáció, valamint a gazdasági és jogi terület képviselői is helyet kaptak. Szeptember végén vagy október elején mutathatják be az egészségügyi ország leltárt, erről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter beszélt a parlamentben. A tárc államtitkára szerint az elmúlt hónapokban felmérték az egészségügyi rendszer állapotát, és strukturális válságot találtak. Porpáci Krisztina azt mondta, 2026-os adatok alapján minden 6. házi orvosi praxis betöltetlen, és hasonló arányban vannak a 70 év feletti házi orvosok is. Az államtitkár generációs válságról beszélt a házi orvosi ellátásban. A fogászati alapellátásban már megszülettek az első döntések, egyebek mellett emelnék a fiatal fogorvosok bértámogatását. 2 lépcsőben összesen 20-25%-kal emelik a gyermekvédelemben dolgozók bérét, erről Magyar Péter beszélt a parlamentben. A miniszterelnök szerint az emelés első része szeptemberben, a második pedig januárban érkezik. Magyar Péter a felszólalásban a Bicskei gyermekotthon ügyét is felidézte, és azt mondta, a gyermekvédelmi rendszerben olyan változásokra van szükség, amelyek valódi védelmet adnak a gyerekeknek. A kormány korábban benyújtott a gyermekvédelmi törvényjavaslatát is, amely több területen szigorítana, és gyorsabb hatósági eljárást írna elő a kórházban maradt gyermekek ügyében. Választó kerületenként mutatja be a Magyar Falu program támogatásait az Agrárközgazdasági Intézet térképe. Az adatok szerint a legtöbb forrás, több mint 15 milliárd forint, a Győr-Moson-Sopron vármegyei Csornai központú választó kerületbe jutott. A következő legnagyobb támogatási sávba került a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei Básáros-Naminyi központú választó kerület is, ahová 10 és 15 milliárd forint közötti összeg érkezett. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter szerint a források elosztásánál politikai szempontok is érvényesülhettek. A tárcavezető úgy fogalmazott, nem feltétlenül a legszegényebb régiók kapták a legtöbb pénzt. Közös megegyezéssel szerződést bontott támadójával a Nyíregyháza Spartacus. A klub tájékoztatása szerint Bright Edonwonyi már nem a Spari játékosa. A nigériai csatár tavaly érkezett Nyíregyházára, és az őszi szezonban gólerős játékkal segített a csapatot. Tavasszal azonban folyamatos sérülés hátráltatta, ezért a felek végül a kontraktus felbontása mellett döntöttek. A klub honlapján megjelent közlemény szerint a megállapodás közös megegyezésre született meg. A Nyíregyháza Spartacus megköszönte a játékos eddigi munkáját, és sok sikert kíván neki pályafutása folytatásához. Ősszel is folytatódik a Budapest-Szeglét-Szolnok vasúti fővonalát fogó felújítása, amely a nyíregyházi vonatok közlekedését is érinti. A MÁV csoport tájékoztatása szerint november elejéig több vágányzári ütemre lesz szükség a kiszámíthatóbb közlekedés érdekében. A vonalat egy átlagos hétköznap mintegy 50 ezer utas használja, emellett jelentős távolság és tehervonati forgalom is halad rajta. A pálya több szakaszán sebességkorlátozások okoznak késéseket, ezért csíni és cseréket, váltócseréket, valamint pályos szabályozási munkákat végeznek. Jelenleg Ceglét, Pilis és Albert is a térségében dolgoznak. Átfogó közlekedésrendészeti ellenőrzést tartottak az M3-as autópálya Szabolcs-Máberek vármegyei szakaszán. A rendőrök a járműveket a Kálmánházi pihenőhelyre terelték ki, ahol ellenőrizték a vezetők és az utasok okmányait, a biztonsági eszközök használatát, valamint a járművek műszaki állapotát is. Külföldi állampolgároknál a magyarországi tartózkodás jogszerűségét is vizsgálták. Az akcióban több társhatóság is részt vett. A rendőrök 7 esetben figyelmeztettek, 30 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki, a passzív biztonsági eszközök elmulasztása miatt pedig további 37 közigazgatási bírság született. Szeptember 21-én elindul a Mozdulj Nyíregyháza őszi mozgásrendje. A városi programsorozat 35 helyszínen heti 71 ingyenes foglalkozással várja a mozogni vágyókat. Az idei kínálat több újdonsággal is bővül, köztük zumba kids, székes pilates, valamint dance fitness órákkal. Ősszel folytatódik a sportjóga és a pedel is, a gerinc torna pedig újabb alkalommal lesz elérhető. A szervezők fit eseményekkel és nagy rendezvényekkel is készülnek. Szeptember végén jön a bring a város, novemberben pedig a fit szülinap és a bütyök 10 kilométeres élményfutás is szerepel a programok között. Közleményben reagált egy debreceni akkumulátoripari vállalat a közösségi médiában terjedő állításokra és fényképekre. A cég szerint több bejegyzés nem tükrözi pontosan a valós műszaki körülményeket. A társaság azt írta, egy korábbi eset nem a gyártó épületben, hanem a magas raktárban történt, ahol egy alapanyag csomagolásból szóródott ki anyag. Ezt összegyűjtötték, a területet megtisztították, az alapanyagot pedig újra csomagolták. A vállalat szerint a közösségi médiában megjelent képek egy része tervezett karbantartás közben készült, és önmagában nem utal rendkívüli eseményre vagy környezetveszélyeztetésre. Szektorbezárással és pénzbüntetéssel sújtotta a DVST-t az MLSZ fegyelmi bizottsága az MTK elleni mérkőzés után. A döntés szerint a klubot szurkolóinak megbotránkoztató és diszkriminatív bekiabálásai miatt büntették meg, és egy soron következő hazai bajnokin le kellene zárni a Nagyerdei stadion B5, B6 és B7 szektorait. A DVST közlése szerint ugyanakkor a szeptember 19-i Vasas elleni találkozón még nem lesz szektorbezárás, mert a büntetés csak a fellebbezési határidő lejárta után szeptember 25-e után léphet életbe. A klub vizsgálja a fellebbezés lehetőségét. Átmeneti vízhiányra kell készülni szerdán Debrecen Pallak több utcájában. A debreceni vízmű és a Nagy Víz Kft. Szeptember 16-án fél 9-től délután 2-ig vízvezetéki csomópontépítési munkálatokat végez. A szolgáltatás szünetelése egyebek mellett a Maxim Mihály, a Vecsei Tibor, a Sidoki Zoltán, a Csák Imre és a Fekete István utcát is érinti. A munkák után átmenetileg zavarossá válhat az ivóvíz, ez azonban a szolgáltató szerint nem jelent egészségügyi kockázatot. A vízmű azt javasolja, hogy ilyen esetben rövid ideig folyassák ki a vizet. Folytatódik a NAV ellenőrzések Hajdú-Bihar vármegyében. A Nemzeti Adósvám Hivatal munkatársai szeptember 14 és 18-a között elsősorban a vendéglátóhelyeket vizsgálják. A revizorok ellenőrzik a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatottak szabályszerű bejelentését, valamint az online pénztárgépek használatára vonatkozó előírások betartását. Emellett a vármegyei építkezésein továbbra is kiemelt figyelmet kap a szabályos foglalkoztatás. A NAV arra is felhívta a figyelmet, hogy az ellenőrzések a hét bármely napján Hajdú-Bihar bármely településén megtörténhetnek. Lezárul Debrecen egy éves elektromos hulladékszállító minta projektje. A több mint 713 millió forintos teljes egészében támogatásból megvalósult programban három elektromos hulladékgyűjtő járművet teszteltek valós üzemi körülmények között. A járművek egy év alatt csak nem 36 ezer kilométert tettek meg, és több mint 3600 tonna hulladék begyűjtésében vettek részt. A projekt célja az volt, hogy összehasonlítható adatokat gyűjtsenek az elektromos és a hagyományos dízelüzemi járművek működéséről. Az önkormányzat szerint a tapasztalatokat a jövőbeni város üzemeltetési fejlesztésekben is felhasználhatják. Október 1-én rendezi meg 4. Compliance konferenciáját a Debreceni Egyetem. A szakmai találkozó középpontjában idén a felelős és biztonságos szervezeti működés áll. A rendezvényre vállalati és intézményi vezetőket, jogászokat, adatvédelmi és compliance szakembereket, belső ellenőröket, könyvvizsgálókat, valamint egyetemi érdeklődőket is várnak.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A belgiumi Zolderben folytatódott a kamion Európa bajnoki sorozat. A nyíregyházi Révész Racing pilótája Kis Norbert ezúttal is a leggyorsabb volt a szombati időmérőn, és az első helyről startolhatott a nap főfutamán. Az első futam során remekül rajtolt a magyar címvédő, és végül magabiztosan nyerte is a versenyt. A fordított rajtrácsos futamban a 8. helyről indulva szép előzések után a 4. helyig kapaszkodott fel a Révész Racing pilótája. Vasárnap leszakadt az ég, alaposan elázott a pálya, az időmérő lebonyolításán változtatni is kellett, Kis Norbert pedig a 10. pole pozícióját is megszerezte idén. A nap első versenye csúszással indult, nagyon rosszak voltak a körülmények az eső miatt, végül 15 perc várakozás után elállt az eső, Kis Norbert pedig remekül vezetve megnyerte a futamot. A hétvége 4. futama is remekül sikerült, a 8. helyről indulva a nehéz körülmények ellenére mindenkit megelőzött, és szezonbeli 15. győzelmét aratta. Sérülések és egyéb okok miatt csak 4 játékossal tudott a Deac női tenisz csapata elutazni Budapestre, ahol a Beac otthonában vendégszerepelt. A nehézségek ellenére a debreceni lányok közel álltak a győzelemhez, végül azonban a Budapesti Egyetem Atlétikai Klub otthon tartotta a pontokat. Vasárnap a Mini Gárúz együttesét fogadták a debreceniek a Dóczy utcai teniszpályákon. Az egyéni mérkőzések után 3-2-re vezettek a fekete-fehérek, akik ezt követően mindkét páros mérkőzést is megnyerték. A Deac vendége volt a férfi futszál NB1-ben a Nyírbátor, a debreceniek az első félidő után 1-0-ra vezettek, és bár a folytatásban egyenlítettek a vendégek, végül a Deac 5-1-re győzött. Nagyon szoros a tabella, a 8. Nyírbátor és a 3. Berejtyóújfalu között mindössze 3 pont a különbség. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
1: Kellemes késő nyári időre kell készülni, általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a maximumok 24 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Egyre több helyen és egyre nagyobb sikerrel elkezdték bevezetni a svéd asztalos iskolai étkezést. Uh-huh. Szerintem erre. Mi még a régi kor gyermekei vagyunk, Mara.
2: Hát én mindenféleképpen
3: Nálunk pénteken mindig ünnepi kaja volt, tehát az iskolában ilyen fánk, és akkor hozzá csináltak ilyen epres, cukros habot, ez a boszorkányhab. Uh-huh. És akkor az volt, hát azt imádtuk. Na abból mondjuk speciál pont nem lehetett repetázni, mert mindenkinek kellett volna. Vagy,
2: nekünk is volt.
3: Vagy volt hal, rántott halat kaptunk például péntekenként.
2: Az, és az mindig is... szálkamentes volt. Igen, amúgy. Igen. Tehát azt azért szerettem, hogy nagyon jó. De nem volt luxus hal, de hogy szálkamentes. Mentes rántott hal volt, és finom. Igen. Vagy olyankor kaptunk péntekenként mindig sajttal sonkával töltött pulyka mellett. Hát azért ne haragudjál meg, az
1: luxi.
2: Nagy dolog. Igen. Igen. És akkor annak azért úgy örültünk. Nyilván mellette, hát amit meg nem lehetett megunni, az nem spagetti volt, azt
3: makaróni. Na az tényleg, az parádés volt.
2: Ezt mai napig csinálom otthon.
3: Nektek volt trükk, amikor mentetek repetázni? Hogy
1: hát nézd már rám, szerinted jó sikerült.
3: Hát szerinted nálunk mindig, amikor tudtuk, hogy olyan kaja van, ránéztünk, lebencsleves mondjuk, azt is nagyon szerettük. Tehát ilyen valami, és akkor csókolom Marika néni, hogy tetszik lenni? Tehát ha már így nyitottál a konyhás néni felé, akkor már mindig valahogy egy lapáttal még jutott rá.
1: Hónapig trükköztem, azt amikor elkezdtem egy hónap után gömbölyödni, utána rájöttek, hogy jóval adjuk neki.
3: Miért nem jut már a többi gyereknek? Ezt nem értjük. Tesi óra előtt milyen jó egy finom főzelék, nem? Oh. És akkor utána erre van 5 percet, hogy megedd, mert valahogy mindig úgy volt a futás nekünk, és akkor utána mentünk vissza tesi órára. Hát a legrosszabb volt, olyankor kötelet mászni. Tehát ez a... Minden még tele a pocakot.
1: Nekem ezzel sem volt problémám, nyugdíj, nekem nem kellett az sem.
3: Letépted a kötelet mentről?
2: Nem, csak megette a kötelet.
3: Ja?
1: Tudom, melyik az a játék, ez a Pac-Man, vagy melyik az a kis, és akkor bekapja így, ami felfelé végig, megette a kötelet.
2: Ha át kellene nevezned magad a pólód színére, és az óvodai jeledre, akkor hogyan hívnának téged?
3: Kékszőlő. És még nem is lenne rossz.
1: Amúgy ez tényleg nem rossz.
3: Most tényleg véletlenül jött így ki, mert kék pólóban vagyok, és egyébként egy kék szőlő volt a jelem.
2: Ez jó.
3: És mindig lovat akartam. Mármint, hogy ló szerettem volna lenni, hogy az legyen a jelem.
2: Ja, értem.
3: Nem én akartam nyeríteni. Csak, hogy az legyen a jelem.
2: Norbi fekete gerebje, én fekete tulipán.
1: Már nagyon jó kitaláltuk, hogy a rendezvényeken, ugye amikor visszük magunkkal a walkie-talkit, akkor így fogunk jelentkezni, hogy fekete gerebje hívja fehér csigát, fehér csiga jelentkez.
3: És akkor mindenki, figyelj már, én mi vagyok? Emlékszem még rá engem, hogy kell hívni, mert már nem emlékszem. Igen. Ki a fehér csiga? Szóljál már Mariannak, csak nem jut eszembe, mi az?
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép reggelt, jó sportolást mindenkinek. Mi újság a sportvilágában? Laci, mivel készültél?
3: Megvan neked Duplantis legújabb albuma? Tudod, a rúdugró világcsúcs tartó, és csodálom, hogy még nem játsszuk a zenéit, mert nem, hogy tegnap énekelte az atlétikai világdöntőn, élőben adott elő egy dalt, hát nyilván ennek a világdöntőnek az indulóját. Maradjunk annyiban jobb az, hogy ő rúdugró lett, és nem énekes. Tehát egyébként nem volt rossz maga az előadás mód, csak néha kicsit gyorsabb volt, mint a ritmus, meg látszott, hogy hát a fülét piszkálta, ott volt bedugva neki valami fülhallgató,
2: ja,
3: vagy ment az alap, vagy nem,
2: nem,
3: valami.
2: Ilyenkor szerintem szólt neki, hagyd abba, fejezd be, ne csináld.
3: Hát az marha nagy segítség. Tehát nekem volt már olyan élő bejelentkezés, amikor közben az adásvezérlőből pedig nyomják a fületben a szöveget, te meg beszélj. Tehát annál rosszabb nincs, meg egy riportalannyal csinálsz interjút, és közben pedig mondják, hogy jó, kicsit majd figyelj, menj el balra, jó, majd oké, most visszább, még van egy perc, de egy perc múlva majd köszönjél, légy szíves. Egyébként meg borult miattad az egész műsorterv, mert nem most kellett volna bejelentkeznetek, de műszakiba, amikor ezt végig mondják a füledbe.
2: És te üveges tekintettel nézel, mint
3: aki kell zárnod, és nem tudsz mit csinálni.
2: Persze, de körülbelül egyébként úgy tudom elképzelni ezt, hogy igen, próbáld kizárni, de közben meg így nézel magad elé, olyan, mint a gép agyvérzést kap.
3: Igen, mint a bajai halászlépőzőn a sásztár. Körülbelül úgy, hogy de volt már rosszabb is, amikor a olyan helyen mész, ahol mondjuk 2 percet csúszik a hang, nyilvánosan beszélsz mondjuk egy stadionban, és akkor bemondasz valamit, és utána hát jó sok késéssel, mondjuk egy 10-20 másodperc késéssel érkezik meg a hangszóróba, mert az rádiós mikrofon, és elmegy,
2: hát azért
3: be a vevő, és
2: nem utána... 10-20 másodperc, jó, elég, hogyha tűnik. Egy fél másodperc, az pont annyira rossz, hogy nem tudod, hogy hol jársz.
3: Szörnyű, tehát olyankor ki kell zárni. Szóval Duplantis énekelt az atlétikai világ döntőn, Budapesten fantasztikus volt a rendezvény, nagyszerűen sikerült, teltház volt minden nap, tehát 60 ezer néző, óriási show műsor volt. Más jellegű volt ez az atlétika, mint mondjuk egy világbajnokság, vagy akár egy Európa-bajnokság. Kicsit inkább az olimpiához hasonlított, de ez az igazi ilyen, hát amerikai show elemekkel tűzdel. Tehát, hogy mindenhonnan ledes világítás, fény, csak aki ugrott, vagy aki dobott azt a számot, azt világították meg a stadionban. De jó eredmények is születtek.
2: Találva,
3: ez nagyon. És hát ezzel zárul tulajdonképpen a szabadtéri idény, de születtek nagyszerű eredmények. Úgyhogy például férfi magasugrásban is a világ idei legjobbja, az most született még. 237 centi volt, azt hiszem, az olasz srácnak a Tamirinek a teljesítménye. Szóval fantasztikusan sikerült, jó hangulat volt, és egy ilyen igazi, hát olyan, mint a karácsonyi buli a cégeknél, hogy olyan felszabadultan versenyzett. Ehhez képest voltak, akik közel álltak például a világcsúcshoz is. Hát új világcsúcs nem született el, sem Duplantis esetében, sem magasugrásban, bár megpróbálták a versenyzők. Ami a hétvégét illeti, itt a labdarúgó Magyar Kupa vitte most a prímet az atlétika mellett, hiszen bekapcsolódtak az NB1-es csapatok is, és mindannyian tovább is jutottak. Volt, aki könnyebben, volt, aki picit nehezebben, a Debrecennek meg kellett azért szenvednie, vezetett magabiztosan, aztán egyenlített az ellenfél, és aztán az utolsó pillanatokban született meg a győztes gól. A Nyíregyháza és a Kisvára nem bízta a véletlenre, nagy arányú győzelmet aratott, 8-1 lett például a Sparinak az eredménye a Majosi esélynél. Egyébként egy jó hangulatú mérkőzés volt, az is sokan utaztak szurkolók a helyszínre, nem a közelben van. Majos Kisvárnának is jó messzire kellett utaznia, tehát így várja mindenki a sorsolást, ma este 19 óra 30-tól lesz, és az M4 Sport élőben közvetíti majd a sorsolást, nyilván miután a stúdióban lesz a sorsolás, és meglátjuk, hogy ki lesz majd a következő ellenfél. Nyíregyházán egyébként ez a hét a Fradi elleni mérkőzésről. Szóval ugye múlt héten a Deac fogadta a Ferencvárost a Magyar Kupában, akkor ugye a debreceniek látták vendégül a zöld-fehéreket. Most ők elmennek, majd játszanak egy Európa Liga meccset, már nem a Deac, hanem a Fradi csütörtökön, aztán utaznak Nyíregyházára. Most itt a keleti végeket végig járják, úgyhogy ez a mérkőzés majd vasárnap lesz egyébként. Szektorbezárás van érvényben, tehát 2 szektort le kell majd zárni a Városi Stadionban egy korábbi büntetés értelmében, tehát teltház nem lehet ezen a találkozón. Érdemes a jegyeket időben pont ezért megvenni, mert nem biztos, hogy mindenkinek jut majd, aki szeretne. Kis Norbi futamaira bőven van jegy, hát ha így marad, akkor az utolsó futamot az ő részéről akár meg sem kell rendezni, most már több mint 100 pont az előnye összetett be. hiszen a hétvégén is rendeztek 4 futamot a belgiumi Zolderben, és ha már éppen arra járt, akkor ebből a 4-ből 3-at megnyert. Az egyiket úgy, hogy a 8. helyről rajtolva a fordított rajtrácsos futamon, de hát leszakadt az ég, esett az eső, csúszós volt a pálya, és hát ez Norbinak ez nagyon fekszik. Mindenki ment a belső íven, megpróbálkozott, ő meg a külső íven szépen körbeautózgatta őket, tehát bámulatos.
2: Más, amikor ilyen idő van, kapcsol egy filmet a Netflixen, összebújik a párjával.
3: És ő is ezt mondta, hogy ültek a kamionban, meg volt az időmérőedzés, látta, hogy esni fog az eső, gyorsan még akkor menni kellett egy gyors kört. 10 időmérőedzés volt azt hiszem az idei évben eddig, és mind a 10-et ő nyerte, tehát mindig az első helyről rajtolt, és 15 futamot nyert most már meg. Ültek a kamionban, leszakadt az ég, és nem lehetett tudni, hogy egyáltalán elrajtol-e az egyik futamban, 15 perc várakozás után egyszer csak így elállt az eső, de hát nyilván attól még a pálya vizes maradt, de így megrendezhető volt a verseny, és ha már megrendezték, akkor már miért ne nyerje meg. Úgyhogy karnyújtásnyira a 8. Európa bajnoki cím.
2: Nagyon kíváncsi lennék amúgy, hogy milyen hangulat uralkodik a mezőnyben. Abban a mezőnyben, ahol Norbi évek óta sorra nyeri a versenyeket, hogy ott így rátudtak már erre a többi versenyző.
3: Szerintem őt már kiveszik, és azt mondják, hogy jó, akkor harcoljunk a második helyért, és az
2: mert
3: a legjobb.
2: A második az új első.
3: Igen.
2: Mintha Norbi
3: igen.
2: Nem is lenne.
3: Abszolút, abszolút. Úgyhogy szerintem gyakorlatilag kijelenthető, hogy történelmet írt és Európa bajnok. Hogyha nem is nyeri meg a hátralévő futamokat, vagy egyáltalán nem nyerne már futamot, szerintem a keresztbeveréseknek köszönhetően már akkor sem érnék utol, mert utána viszont kiegyenlített a mezőny, szóval az kizárt, hogy mondjuk Sasha Lenz nyerje innentől kezdve az összes versenyt. Úgyhogy ez mindenképp egy érdekes történet, hogy ilyen magabiztosan talán tavaly nyert utoljára az Európa bajnoki címet, az is hasonló volt. Szokták mondani, hogy a gyerekek olyan kendőzetlenül megmernek kérdezni dolgokat, és néha zavarba is hozzák a felnőtteket.
2: Hát mert őszinte, mint a részegember, meg a cicanadrág.
3: Így van. és óvatosan is kell előttük beszélni arról, hogy mit mondasz, mert utána képesek az óviban, vagy bárhol visszamondani ezt az óvónéninek.
2: Hát de apa azt mondta, hogy és akkor ég a pofát, hogy
3: így van. Én nem is, valaki másik apuka lehetett, biztos hallotta.
2: A gyerek szinte épp csak nem gondolatolvasó, amúgy nagyon odafigyelnek, és nagyon magukba szívják. Én is hallok azért olyan történeteket, meg olyanokat pici gyerekektől, 4-5 évesektől, hogy tényleg még szinte alig tud beszélni, meg nem is ismeri úgy a szavakat, ki se tudja magát fejezni, de közben meg olyan gondolatai vannak, tehát fejben előrébb jár, mint amennyit ki tud fejezni.
3: Igen. Szomszédunkban van egy kisfiú, meg egy kislány, nagyon aranyosak, tegnap beszélgettünk velük, és akkor mondja az apukája, hogy hát Noelnek egyetlen egy nagy negatív tulajdonsága van, most kezdte az iskolát, hogy ő egész egyszerűen nem tud hazudni. Tehát bármit kérdez tőle, hogy ki ette meg ezt a cukrot, vagy valami, akkor ő ilyen lesüti a szemét, és így néz, és akkor azt mondja, már rögtön tudtam, hogy ő volt. Tehát, hogy ezt nem kellett megmagyaráznia se. Na bezzeg a kislány, azt mondta, hogy ő meg sokkal kisebb, tehát ő még talán óvodás alsós környékén van, és mondta, hogy na ő vezzeg, hogyha kell, 4-ből 4-szer szemrebbenés nélkül.
2: Nem,
3: és mondta, hogy nagyon zavarta, mert a múltkor például az iskolában a kisrácról az egyik kislány olyat állított, ami nem történt meg, és ő hiába mondta azt, hogy már pedig ezt én nem csináltam, a kislány megmondta, és akkor utána neki volt kellemetlen, hogy győzködje és mondja el az igazat, és mondta utána az apuka a tanítónének, hogy higgye el, hogy úgy történt, ahogy a gyerek előadta, mert ő nem tud hazudni, tehát ez nem lenne. Na most azért meséltem ezt el, mert Hosszú Katinkának is ugye van egy 3 év körüli gyereke, és akkor a kislány azt kérdezte tőle egyszer, hogy valamit néztek, valami tévéműsort, vagy ilyesmit, és megkérdezte, hogy anya, te egyébként tudsz úszni? Na most, amikor egy ilyet megkérdez egy gyerek egy többszörös olimpiai bajnok, világbajnoktól, hogy tudsz-e úszni, akkor mit válaszol? Igen, hát egy kicsit.
2: Nem, ilyenkor azt kell mondani, hogy kislányom, kérdezd meg bármelyik felnőttet, bárhol, országban, igen, Európában, a világon.
3: Anyukát tud-e úszni, ők már látták.
2: Az oviban kérdezd majd meg.
3: Igen, és hát nekem már annak idején medence volt a jellem az oviban, amikor te még meg se születtél. Szóval, hogy... Igen.
2: Én a vizet nem ittam, hanem kiborítottam, és úsztam benne.
3: Igen, fantasztikus sportember egyébként, de hát el kellett neki magyarázni a kislánynak, hogy igen, ő...
2: Ha majd idővel látni fogja ezeket a videókat, és rá fog döbbenni, hogy anya egy igazi szuperhős.
3: Így van, egy Iron Woman, ahogy mondták, Iron Lady, ugye ez volt a cégüknek is a neve, és hát fantasztikus pályafutás van a háta mögött. Meglátjuk majd, hogy a kis csöpség az egyáltalán az úszást választja. Nagyon nehéz egyébként az ilyen neves sportolóknak a gyerekének lenni, mert mindenki elvárja, hogy hát hát ha anyukád ilyen úszó volt, akkor biztos belőlem is úszó lesz, vagy jó focista volt, akkor jó focista leszel, és nem feltétlenül van ez így.
2: Szerintem még nehezebb dolgok van. Rendben, oké, ki járt az út, de attól függetlenül nem biztos, hogy benne is meg lesz az a tehetség, és az az elszántság, és az az akarat.
3: Igen, most pont beszéltem az egyik foci edzővel, és mondta, hogy neki van egy ismerős, aki tök tehetséges, 194 centi magas a srác, tök jól focizik, belső védőnek ideális lenne, de hát nem elég agresszív, azt mondta, ő még életében nem lökött el játékos. Tehát ő úgy köszönöm szépen, el van, nagyon jól játszik, de nincs meg benne az a kellő agresszivitás, hát most inkább ilyen extrém versenyeken indul, ahol futni kell, meg húzózkodni, meg követ pakolni, meg stb. Ott magára kell számítani, és ott viszont megint zseniális. Szóval én mindenkinek azt javaslom, akinek gyereke van, és hogyha a sport szóba kerül, hogy próbáljanak ki minél többet, és aztán majd a gyereke eldönti, hogy melyik az, amit választ, a lényeg az, hogy valamit mozogjon.
2: És ne a szülő döntsön mindenképpen, vagy minden áron a gyerek helyett. Laci, köszi a sport összefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Nézzük a reggel témájához milyen hozzászólások jöttek.
2: Egy másodperc türelmet kérek.
1: Na,
3: olyan, mint az okmányirodában, nem?
2: Egy pillanat türelmet.
3: Teljesen úgy néz ki. Személyigazolvány, lakcímkártya.
1: Miben van az Neopolisban, vagy miben?
3: Nem tudom.
1: Hogy tudod, amikor ül, ahogy hívják, az a lajhár.
3: Ja, igen, tudom.
1: Igen.
3: Ahol a nyúl a rendőr,
2: és
3: vagy valami ilyesmi.
2: Jó, és akkor a tajszámot szeretném kérni. Igen. Mi a panasza?
1: Egy pillanat.
2: Jó, doktornő nem ér rá. Jöjjön vissza.
1: Na, egyelőre egyébként így oldódnak meg, vagy így oldanak meg minden feladatot.
3: Én attól őrültem meg, amikor mentem ilyen forgalmi engedéllyel, vagy ilyesmi, hogy műszaki, lement a kocsinak a műszakia, betelt a forgalmi engedély, mondták, hogy menjek be az okmányirodába, kapok majd egy másikat, mert új. Bementem, ott közölték, miután sorba álltam egy órát, hogy amúgy a törzskönyvet is le kell cserélni, mert a régi típusú, hoztam a régi, hát nyilván nem hoztam, jöjjek vissza még egyszer, visszajöttem még egyszer, megint, és akkor ugyanezzel a lendülettel gyakorlatilag, nem tudod, Marika, mi lesz az ebéd? Tudod, és akkor, én meg már tudod, ez a, na, haladjuk már, csókolom, hát nem igaz, hogy nem. Ez a 80-as évekből maradt nálad, ez a sífutó mozdulat, tehát hogy ez a tánc mozdulat, még ez nem. A tekerős, meg a
1: nem,
3: többi.
1: Nem, mutatok olyat, ami abból maradt, ez.
3: Oh.
1: Egy kis break.
3: Parádés így, volt tegnap egyébként.
1: Nem látom.
3: Meg ez a 80-as évekbeli.
1: Ezt így szokták így.
2: Igen. Azt a mindenit.
3: Látom, mindenki megcsinált ezt a 80-as évekbeli fotót, mi is, természetesen.
1: Igen. Reggel ezzel kezdtük, hogy
2: gyerekek.
3: Én így néztem ki majdnem.
2: Igen,
3: annyi, hogy hosszabb volt a hajam, be volt egy kicsit tupírozva, mert akkor épp a Cure meg a Depeche Mode volt a kedvencem.
1: Mondtam, hogy a hosszabb hajú kellett volna róla, mert én láttam a többi verziót is.
3: Így van. Viszont volt ugyanilyen bajuszom, de akkor volt egy osztálytársnőm, aki azt mondta, hogy egyszer már levághatnád a bajuszodat. Levágtam, és ő röhögött a legjobban.
1: Ez nem bajusz volt, az bazsusz.
3: Igen. Úgyhogy. Hát ez parádés. Na várjál.
2: Van egy hosszabb fajú.
3: Nem.
2: Van még
3: a másik
2: fajú
3: jobb. A mostani, az, amit csináltál, az majdnem olyan. Volt olyan bőrcsekim, teszem hozzá.
1: Közben hallgatok, nem mondom, hogy mivel ez egy rádió.
3: Igen.
1: Vegyétek elő a Facebook oldalunkon,
3: így
1: ott
3: van.
1: Vannak.
3: Nézzétek meg a fotókat, és nem voltam rocker, tehát Isten őriz, tehát ez már más.
1: Nem jó neki semmi.
3: Az, amit feltette, az pont jó. Tehát az majdnem ugyanolyan, mint az eredeti. A kis MZ-men

0: a bőrcsekibe motorozta.
1: Nekem a hosszapai nagyon bejött. Tehát nekem azt mondta Marán, Lacinak a hosszapait kellett volna.
0: Én Gabin röhögtem nagyot, tehát ő neki egy kicsit az a hosszabb haj, hát a tiéd se gyenge, de hozzáteszem, az a susis melegítő, nekem még valahol volt egy ilyen.
1: Nekem nincs, viszont Maránnak mondtam a pólót, nagyon eltaláltam, mert olyan pólónk volt ez az MP
0: igen,
1: is.
0: Igen, igen, és az a durva, hogy azt a melegítőt, ami rajtad van, nekem volt olyan, és a gyerek megtalálta, és elvitte magával, mert azt mondta, hogy ez most megint divat, megint trend, mert most jönnek vissza ezek a régi vintage, meg mindenféle ruhák, bútorok, stb. És hordja, és én meglátom, és mondtam, hogy nézel ki?
2: De pont ezt mondtam reggel Bélának, hogy én rákerestem, mert ahogy engem megcsinált, én egyet külön is csináltam, és nagyon tetszett a set. És megnéztem, hogy mennyibe kerül ez a melegítő, 130 ezerért tudok komplettet venni. Használ.
1: Na, ugye ne a gyerek hordja, hanem add el.
0: Kérjem vissza. Megkeresem a bőrkabátot, hát ha megvan.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Egy anyuka meg apuka kitalálta, hogy a gyerekének adnak zseppénzt, és megadóztatják őket. Tehát, hogy levonják az adót a zseppénzből.
2: Tehát bruttóban kapja.
1: Nettóban kapja, de a bruttó, tehát ő, mint az állam, aki adja ezt a zseppénzt, ő már levon belőle, és vissza is kerül.
2: De várj, és akkor azt elmondja a gyereknek, hogy figyelj, egyébként ennyi lenne az összeg, de csak ennyit kapsz meg belőle, vagy így odaadja, illetve nem adja így oda, persze, hogy nem adja oda.
1: De meg kell fizetnie adóban, tehát hogy vagy nem adja oda, vagy pedig visszafizeti neki,
2: az
1: mint adót, mert hogy azt
2: akkor
1: mondta,
2: tényleg látja a súlyát annak, hogy ebből vissza kell adni.
1: Igen, szerinted egy 2 éves gyerek ebből milyen súlyt lát, mert azt hiszem 2, 5, meg 7 évesek a gyerekek. Tehát egy...
2: Tapajt paraszt.
1: Kimegy a gyerek, játszik a homokozóba, épít egy várat, és akkor majd oda megy hozzá az apuka, na kis fiam, akkor egy, volt-e illeték befizetve arra, hogy a telek után? Kettő.
2: Nézzük a védőfelszerelést.
1: Volt-e rajta bukósisak? Volt-e, nem? 3. Egyébként a helyi iparűzési adót befizetted
2: és
1: már?
2: És a napi bejelentés sem mi a helyzet.
1: Igen, szeptember 15, be kell fizetni. Na, légy szíves, akkor a 2%-ot gyorsan levonom belőle, stb.
2: Ja, hogy nem akarod, nem vagy hajlandó, nem működsz együtt, hívom a rendőrséget.
1: Igen.
2: Tanulja meg a gyerek, mire 3 éves lesz.
1: Nem. Nekünk volt még ez a takarékbélyeg, neked már biztos nem volt. Amikor én voltam gyerek, akkor lehetett gyűjteni ilyen iskolai takarékbélyeget, ami azt jelentette, hogy kaptál a szülőktől zseppénzt, elvitted, megvetted a tanárnénitől az 1, meg 5, meg 10 forintos matricákat, egy ilyen albumba gyűjtögetted, és akkor évvégén ezt összeraktad, és akkor beválthattad az iskolában, és egybe megkaptad azt az összeget. És tök jó volt, mert azt mondtad, nyilván úgy reklámozták, hogy egy évig gyűjtögetsz és veszel egy biciklit. Hát persze, hogy ha anya meg apa ad neked annyi bélyegre valót, hogy egyébként tudtál belőle venni biciklit.
2: Okay, viszont nagyon rossz marketingje volt ennek, ugyanis nem véletlenül találták ki azt a mondást, hogy megmutatod a lánynak a bélyeggyűjteményet. Tehát, hogyha az lett volna, hogy van egy kiszemelt lány, aki tetszik neked, mutasd meg a bélyeggyűjteményet.
1: Igen, és akkor rögtön megnézte, hogy hány forint értékű az a bélyeggyűjtemény, és már dobott is, hogyha nem volt megfelelő. Micsoda? Nem tudsz megvenni egy biciklit, csak egy pöttyös labdát? Na hát akkor kész.
2: Hát ez sajnos a mai világban is hasonlóan működik, csak nem bélyeggyűjtéssel.
1: Tudod, hogy a szívem szakadt meg, amikor a végén oda gyűjtögettem a kis bélyeget, bevittem az utolsó tanítási napon, hogy akkor beváltom, és egy ilyen mozdulattal egy tollal így keresztül húzták az összes bélyeget, amit addig ragaszgattam, ezzel érvénytelenítették a bélyeggyűjteményt, hogy ne lehessen még egyszer beváltani, majd kaptam egyben, mit tudom én, 100 forintot, és akkor így tök jó volt, mert egy év alatt annyit összegyűjtöttem, és így néztem, hogy hát most több gazdag lettem, mert akkor még, tudom én, 2 forint volt egy gömbfagyi, tehát azért abból tudtál venni éppen fagyit, de biciklit azt néztem, mennyi egy bicikli, 1000 forint, vagy valami ilyen.
2: Mentél haza vidáman a 100 forinttal, és milyen jó, hogy a szüleid nem olyanok voltak, mint ennek itt a történetben szereplő, hogy megadóztatták, mert jött volna veled szembe édesapád, 100 forintnak 50 nap felett.
1: És azonnal add ide.
2: Így van.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Biztonságban vannak a Horvátországból evakuált magyarok. Állami támogatást kapott egy kormánypárti kampánycsatornát működtető cég. Magyar Péter szerint változnának az örökbefogadási szabályok. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi törvényjavaslatot, amely több jogszabályt is módosítana. A csomag szigorúbb szabályokat vezetne be a gyermekek számára elérhető szexuális és erőszakos tartalmakra. A médiaszolgáltatóknak a korhatáros műsoroknál még szigorúbban kellene kiszűrniük a súlyos erőszakot és a szexualitás közvetlen öncélú ábrázolását. Közterületen sem jelenhetne meg olyan politikai vagy kereskedelmi reklám, amely súlyosan káros lehet a 18 éven aluliak fejlődésére. A javaslat a kórházban maradt gyermekek ügyében is gyorsabb gyámhatósági eljárást írná elő. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvost nevezi ki az Országos Mentőszolgálat élére az egészségügyi miniszter. A tárcavezető tájékoztatása szerint nyílt pályázat után szakmai szempontok alapján született döntés az új főigazgatóról. A posztra 9-en jelentkeztek, közülük 2 formai hiányosságok miatt nem volt értékelhető, egy pályázó pedig visszavonta jelentkezését. A minisztérium szakértői végül 6 pályázót hallgattak meg személyesen. Hegedű Zsolt szerint a szakmai zsűriben a sürgősségi ellátás, a szervezetfejlesztés, a digitalizáció, valamint a gazdasági és jogi terület képviselői is helyet kaptak. Szeptember végén vagy október elején mutathatják be az egészségügyi ország leltárt, erről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter beszélt a parlamentben. A tárca államtitkára szerint az elmúlt hónapokban felmérték az egészségügyi rendszer állapotát, és strukturális válságot találtak. Porpáci Krisztina azt mondta, 2026-os adatok alapján minden 6. házi orvosi praxis betöltetlen, és hasonló arányban vannak a 70 év feletti házi orvosok is. Az államtitkár generációs válságról beszélt a házi orvosi ellátásban. A fogászati alapellátásban már megszülettek az első döntések, egyebek mellett emelnék a fiatal fogorvosok bértámogatását. 2 lépcsőben összesen 20-25%-kal emelik a gyermekvédelemben dolgozók bérét, erről Magyar Péter beszélt a parlamentben. A miniszterelnök szerint az emelés első része szeptemberben, a második pedig januárban érkezik. Magyar Péter a felszólalásban a Bicskei gyermekotthon ügyét is felidézte, és azt mondta, a gyermekvédelmi rendszerben olyan változásokra van szükség, amelyek valódi védelmet adnak a gyerekeknek. A kormány korábban benyújtott a gyermekvédelmi törvényjavaslatát is, amely több területen szigorítana, és gyorsabb hatósági eljárást írna elő a kórházban maradt gyermekek ügyében.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Kellemes késő nyári időre kell készülni, általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a maximumok 24 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Csak jó zene ez a Sunshine FM, Glass Animals és a Heat Waves. 9 perc múlva pedig már fél hét is, hát beindul lassacskán azért a csúcsforgalom vételkörzetünkben is. 23-25 fok lesz a napi csúcsérték, nagyjából ennek felét mérhetjük. Hát helyenként általában 10-13 fok közötti értékeket mutatnak jelenleg a hőmérők. Ha ennél valahol magasabb vagy alacsonyabb, az csak a véletlen műve lehet. Úgyhogy nagyjából ebbe lőjétek be a mai öltözködéseteket. Késő nyári ruházat helyek közel ezzel kell számolni. Nem lesz felettünk front, azért ez egy nagyon jó hír azok számára, akik ezzel küzdenek, vagy erre érzékenyek. És hát a mai 24-25 fokból holnap akár még a 27-29 is összejöhet, úgyhogy megint megízlelhetjük kicsikét a nyarat, a vénasszonyok nyarát, és hát nagyjából ezzel búcsúzni is fogunk majd a nyártól, vagy a nyárias időszakoktól. Utána azért még ilyen enyhébb tavaszias időjárási körülmények azért itt lesznek velünk, aztán szépen lassan hozzászokunk majd megint a fűtési szezonhoz. Na, azért az még picikét odébb van, ne feledjétek, hogy SMS-ben és Viberen tudtok nekünk üzenni, bármilyen út információtok lenne, 0623163000. Debrecenben a Füredi úton mindkét oldalon egy-egy sávon lehet közlekedni, a Böszörményi úton pedig csőtörés. Köszönjük az információkat, és várjuk a továbbiakat is. Na meg várjuk a jó zenéket. A TikTokon a következő dal nagyot ment, hát nem véletlen, hogy siker lett.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Gyermekvédelmi krízis programot jelentett be Magyar Péter. Nyomozás indult egy állami támogatású projekt ügyében. Projektnapon kérdeznék meg a diákokat az iskolákról. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Közel 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programról beszélt Magyar Péter a parlamentben. A miniszterelnök szerint a csomag részeként új férőhelyeket hoznak létre, speciális gyermekotthonokat alakítanak ki és új krízisellátást indítanak. A program külön segítséget adna az autizmus spektrum zavarral és magatartási problémákkal küzdő gyermekeknek, emellett bentlakásos addiktológiai ellátás, valamint veszélyeztetett lányokat és fiatal édesanyákat támogató megelőző program is indulna. Regionális pszichológiai pszichiátriai és gyógypedagógiai szakmai csapatokat is létrehoznának. Magyar Péter azt is közölte, benyújtják az új átfogó gyermekvédelmi törvényjavaslatot. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás indult egy állami támogatásban részesült projekt ügyében. Sajtóértesülések szerint az ügy egy a Semmelweis Egyetem rektorának fiához is köthető cég digitális avatarokkal kapcsolatos fejlesztését érinti. A projekt 3 év alatt összesen 600 millió forint állami támogatást nyert el. A választások utáni felülvizsgálat során azonban felmerült, hogy szakmailag indokolatlan és aggályos volt pénzt adni erre a fejlesztésre. A budapesti rendőrfőkapitányság a lapnak megerősítette, hogy nyomozás indult az ügyben. Önkéntesen megvalósítható projekt napot hirdetett az óvodák és iskolák számára az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A Gyermekek és Diákok Hangja nevű programot szeptember 14 és október 22 között tarthatják meg az intézmények. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek és a diákok életkoruknak megfelelő módon elmondhassák, milyen óvodában vagy iskolában éreznék jól magukat, és hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni, vagy közösségben lenni. A minisztérium választható foglalkozás tervekkel segíti a megvalósítást, de az intézmények saját programot is kidolgozhatnak. Az eredményekből később összefoglaló jelentés készül. Ismeretlenek feltörték annak az ügyvédi irodának az e-mail szervereit, amely az ukrán pénzszállítók ügyében érintett jogi képviseletet lát el. Horváth Lóránd ügyvéd a közösségi oldalán jelezte, senki ne nyissa meg a tőlük érkező leveleket. Később azt is közölte, hogy megtették a szükséges intézkedéseket, és minden biztonságban van. Az ügyvéd az úgynevezett aranykonvoj ügyben szereplő ukrán állampolgárokat képviseli. A márciusi akció során a hatóságok 2 páncélozott pénzszállító autót és jelentős mennyiségű készpénzt, valamint aranyat foglaltak le az M0-as autót egyik pihenőhelyén.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: A folytatásban szerdától már a napsütésé lesz a főszerep, csapadék már sehol sem várható majd. Szerdakor a reggel 7-14 fok közén hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

Csak jó zene ez a Sérefen, BSV és Nagy Bogi újdonság Always Be Mind címmel. 6 óra 40 perc van, mi újság az utakon, gondolom egyelőre semmi különösebb, aztán ha ezt 20 perc múlva kérdezem, már teljesen más lenne a válasz. Hát információkat várunk, gyűjtjük és persze szórjuk is, úgyhogy figyelmesen közlekedjetek, és hogyha van időtök, akkor legyetek informatívak is, 0-20-3-16-3000. Kedves Enikők, ez a ti napotok, úgyhogy ne jegyétek át másnak, ne vegye el senki a reflektorfényt rólatok, úgyhogy Isten éltesse az Enikőket a mai napon. Közben egyébként információ is érkezett Lacitól, úgyhogy Debrecenben is csak óvatosan, ott is van mire odafigyelni, ugyanis érkezett hozzánk, hogy a Füredi úton van némi fennakadás, ez mostanában amúgy többször előfordult, mindkét oldalon egy-egy sávon lehet közlekedni, a Böszörményi úton pedig csőtörés nehezíti, lassítja a haladást. Nyíregyházán továbbra is épül a körforgalom, a Vasvári Pál és a Hímes csomópontjában, szóval ott is nagyobb menetidőre kell készülni, ha még most nem is, de a későbbiekben mindenképpen. Szóval időben induljatok el, hogy ne az úton kelljen behozni a lemaradást. Mi zenében nem maradunk le, úgyhogy toljuk a legjobbakat. Jön már is például Eva Max.

Sonny Fodel, a Think About Us, ez itt a Sunshine FM, ahol csak jó zene szól. Hamarosan friss hírek, információk, előtt azért nekem is lenne itt hirtelen kettő. Nyíregyházán, illetve vonzás körzetében a 36-os számú főúton torlódásra kell számítanotok, Salamonbokornál, és ráadásul egyébként a 36-os számú főút bizonyos szakaszának forgalma áttevődik a 38-asra, szóval hirtelen most mindenhol hatalmas dugulásra kell készülni. Szóval legyetek türelmesek, tehát a 36-os főúton Salamonbokornál van nagyobb torlódás, erre érdemes készülni. Aztán Debrecenben a Füredi úton mindkét oldalon egy-egy sávon lehet csak közlekedni. Ezt azért jó, hogyha jó előre észbe vésitek, és jó előre már besoroltok. Illetve a Böszörmény úton is van némi fennakadás, ugyanis csőtörés történt. Köszönjük szépen az információkat, és számítunk a továbbiakban is rátok. Ti pedig számítsatok a jó dalokra. Itt van például egy régi nagy kedvenc, Asafa Vidal.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Két kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kérdés.

0: Forma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát igen erős forgalomban közlekedünk az egész város területén. A bejövő útszakaszok közül hadd emeljen már ki a Faragtár úton érkezőket, illetve a 33-as számú főúton beérkező forgalomban. Kihelyeztek 30 km per órás jelzőtáblákat, erre nagyon-nagyon figyeljünk, és ezért is, illetve a rengeteg autó miatt hatalmas a forgalom. Az iskolák környékén is nagyon-nagyon figyeljünk, és legyünk szabálytisztelők, mert ha beállunk a kereszteződés, mert saját magunknak csináljuk a dugót és a hatalmas nagy elakadásokat. Hát ehhez kívánok én türelmet és sok-sok figyelmet, balesetmentes közlekedés mindenki számára.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Idén is megrendezik a Jégvirág Karnevál Debrecenben. Akár 10%-kal kevesebb energiával működhet a debreceni autógyár festőüzeme egy új energiahatékonysági projektnek köszönhetően. Debrecenben rendezik meg az országos első segélynyújtó verseny két napos döntőjét. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Idén is megrendezik a Jégvirág Karnevál Debrecenben. A debreceni virágkarnevál téli hangulatú folytatásaként november 21-én délután 5 órától várják a látogatókat. A szervezők tájékoztatása szerint a második Jégvirágkarneválon téli virágkocsik, táncosok és karneváli hangulat idézik meg a város egyik legismertebb rendezvényét. A program célja, hogy a virágkarneváli élmény télen is visszatérjen, ezúttal jégvirágos látványvilággal. Az első Jégvirágkarnevál tavaly nagy sikert aratott, több ezren nézték végig a látványos menetet. A részleteket a szervezők később közlik. Akár 10%-kal kevesebb energiával működhet a debreceni autógyár festőüzeme egy új energiahatékonysági projektnek köszönhetően. A rendszer a gyártási folyamatok során keletkező hulladék hőt hasznosítja újra, például a szárító kemencékből és a hűtőrendszerekből. A fejlesztés része egy 1800 köbméteres hőtároló tartály is, amely segít kiegyensúlyozni a napelemes rendszerből származó többlet energiát. A megoldás célja, hogy a gyártás fenntarthatóbbá váljon, miközben hatékonyabban kezelik a csúcsterheléseket. A debreceni üzemben korábban is hangsúlyozták, hogy kiemelt szerepet kapnak az energiahatékonyság és fenntarthatósági fejlesztések. Debrecenben rendezik meg az országos első segélynyújtó verseny két napos döntőjét. A megmérettetésre 60 csapat, összesen csak nem 300 versenyző érkezett a Cívisvárosba. Az ötfős csapatok valóság, hű, baleset és rosszul léti helyzetekben mutatják meg, mennyire felkészültek, gyorsak és határozottak. A feladatok között stabil oldalfekvés, újraélesztés és más életmentő technikák is szerepelnek. A versenyzőknek 15 állomáson kell bizonyítaniuk a gyakorlati feladatok mellett elméleti kérdésekben és Vörös Kereszt ismeretben is. A rendezvény célja az első segélynyújtás népszerűsítése és az életmentő tudás szélesebb körű terjesztése. Átadták az első Galiba vándordíjat Debrecenben. A díjat annak a kiskocsinak a készítői kaphatják meg, amelyik a Galiba gyermekfesztivál közönségének a leginkább elnyeri a tetszését. Az idei Galiba felvonuláson több száz gyerek vett részt. Az emlékkertől a Dózsanádor térig színes jelmezekkel, ötletes kiskocsikkal és saját produkciókkal vonultak fel. Összesen 20 kompozícióval készültek a debreceni óvodák, bölcsődék és iskolák. A közönség szavazást a halmozottan sérültek Hajdú-Bihar megyei szülőszövetsége és a debreceni Dózsa György általános iskola kiskocsija nyerte. Kihelyezett orvosképzést indíthat Izraelben a debreceni egyetem általános orvostudományi kara. A tervek szerint az elméleti programban résztvevő hallgatók a debreceni orvosképzés tanterve és tematikája alapján tanulnának Izraelben és Debrecenben, a diplomát pedig sikeres teljesítés után a debreceni egyetem adná ki. Az együttműködés részeként az izraeli partnerek új egyetemi kampuszt is létrehoznának Eilatban. Az egyetem vezetése szerint a projekt új perspektívát nyithat a debreceni orvosképzés és erősítheti az intézmény nemzetközi pozícióját. A programatervek szerint legkorábban a 2027-28-as tanévben indulhat el.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Csütörtökön majd egy hideg front érkezik térségünkbe, nagy lesz a napi hőingás. Ugyanakkor kellemes kora őszi időre készülhetünk. A maximumok 24-29 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szép reggelt és végtelen türelmet kívánok az utakra. 7 óra 14 perc van, és folytatódik tovább a Keltető. Hát ma akkora reggel egyébként több hírportál is lehozta a következőt, hogy a trafipaxok milyen eredményeket értek el 2026 első felében. Közel 380 ezer esetben kellett kiszabni közigazgatási bírságot itt gyorshajtási ügyekben, ami egy óriási szám, de emellett egyébként óriási szám az is, hogy ebből mindösszesen 280 ezeret fizettek be. A kettő különbsége körülbelül 100 ezer befizetetlen bírság, amit elblitzeltek az autósok. Na most a kérdésem egyébként csak annyi, hogy ezt hogyan lehet megtenni, hogyan lehet egyáltalán elblitzelni? A haverom kérdezi, hogyha tudjátok a választ, akkor 0623 16 3000, ugyanis 100 ezer befizetetlen bírság lóg a levegőben. Na hát, hogyha bárhol látnátok trafipaxot, akkor érdekességképpen írjátok meg, vagy hívjatok fel, 0623 16 3000, ez az információs vonalunk. És hát ma reggel is több helyen zajlanak a munkálatok vételkörzetünkben, a jó időnek köszönhetően azért a szakemberek próbálják még a rossz idő beállta előtt befejezni ezen munkálatokat, és hát nagyobb menetidőre kell készülni, például a 36-os főúton ott torlódás Salamonbokornál, és a 38-asra tevődik át a forgalom, így tehát a 38-ason is nagyobb menetidőre kell készülni. Aztán a Debrecenben a Böszörményi úton csőtörés történt, a Füredi úton pedig egy-egy sávon lehet haladni, szóval időben jelezétek a szándékotokat, és időben soroljatok be. És hogyha van közlekedési infótok, az is jöhet, köszi előre is!

0: Fit percek a Sunshine FM-en.
1: Egy férfi edzeni kezd, gyakran az az első célja, hogy nagyobb és erősebb legyen. Ezzel nincs is semmi probléma. De az igazán jó edzés ennél többről szól. Fontos az erő, az állóképesség, a mobilitás, a megfelelő testtartás, és az is, hogy hosszú távon egészségesek maradjunk. Fontos az erő, az állóképesség, a mobilitás, a megfelelő testtartás, és az is, hogy hosszú távon egészségesek maradjunk. Nem az a cél, hogy minden edzésen rekordot döntsünk, a fejlődéshez rendszeresség, megfelelő regeneráció és sok türelem kell. Lehet nagy súlyokat mozgatni, de közben figyelni kell a technikára is. Mert az igazi teljesítmény nem az, hogy ma mennyit emelsz, hanem hogy évek múlva is képes vagy-e ugyanilyen jól mozogni.
0: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Biztonságban vannak a Horvátországból evakuált magyarok. Állami támogatást kapott egy kormánypárti kampánycsatornát működtető cég. Magyar Péter szerint változnának az örökbefogadási szabályok. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi törvényjavaslatot, amely több jogszabályt is módosítana. A csomag szigorúbb szabályokat vezetne be a gyermekek számára elérhető szexuális és erőszakos tartalmakra. A médiaszolgáltatóknak a korhatáros műsoroknál még szigorúbban kellene kiszűrniük a súlyos erőszakot és a szexualitás közvetlen öncélú ábrázolását. Közterületen sem jelenhetne meg olyan politikai vagy kereskedelmi reklám, amely súlyosan káros lehet a 18 éven aluliak fejlődésére. A javaslat a kórházban maradt gyermekek ügyében is gyorsabb gyámhatósági eljárást írná elő. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgőségi szakorvost nevezi ki az Országos Mentőszolgálat élére az egészségügyi miniszter. A tárcavezető tájékoztatása szerint nyílt pályázat után szakmai szempontok alapján született döntés az új főigazgatóról. A posztra 9-en jelentkeztek, közülük 2 formai hiányosságok miatt nem volt értékelhető, egy pályázó pedig visszavonta jelentkezését. A minisztérium szakértői végül 6 pályázót hallgattak meg személyesen. Hegedű Zsolt szerint a szakmai zsűriben a sürgősségi ellátás, a szervezetfejlesztés, a digitalizáció, valamint a gazdasági és jogi terület képviselői is helyet kaptak. Szeptember végén vagy október elején mutathatják be az egészségügyi ország leltárt, erről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter beszélt a parlamentben. A tárc államtitkára szerint az elmúlt hónapokban felmérték az egészségügyi rendszer állapotát és strukturális válságot találtak. Porpáci Krisztina azt mondta, a 2026-os adatok alapján minden 6. házi orvosi praxis betöltetlen és hasonló arányban vannak a 70 év feletti házi orvosok is. Az államtitkár generációs válságról beszélt a házi orvosi ellátásban. A fogászati alapellátásban már megszülettek az első döntések, egyebek mellett emelnék a fiatal fogorvosok bértámogatását. 2 lépcsőben összesen 20-25%-kal emelik a gyermekvédelemben dolgozók bérét, erről Magyar Péter beszélt a parlamentben. A miniszterelnök szerint az emelés első része szeptemberben, a második pedig januárban érkezik. Magyar Péter a felszólalásban a Bicskei gyermekotthon ügyét is felidézte, és azt mondta, a gyermekvédelmi rendszerben olyan változásokra van szükség, amelyek valódi védelmet adnak a gyerekeknek. A kormány korábban benyújtott a gyermekvédelmi törvényjavaslatát is, amely több területen szigorítana, és gyorsabb hatósági eljárást írna elő a kórházban maradt gyermekek ügyében.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM. Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Kellemes késő nyári időre kell készülni, általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a maximumok 24 fok körül alakulnak. Kellemes késő nyári időre kell készülni, általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a maximumok 24 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Csak Juzán, ez a Sunshine FM, jó reggelt, 7 óra 40 perc van, megjött Dankó Laci.
1: Jó reggelt, kis csokolom, hello.
0: Egy nagyon érdekes videót küldött hallgatónk, Budapesten járunk, és hát ott egy bilencses teherautó volt türelmetlen, és tarolt le egyébként több parkolóautót is. A dolog nagyon egyszerű lényege, és pikantériája, hogy egy olyan utcába hajtott be a billencs, ahol mindkét oldalon állnak autók, és látható egyébként a videó felvételen is, hogy az egyik kombi BMW-nek a feneke kicsikét kilóg, az pont annyira lógott ki, hogy ne férjen el a billencs. Aki ott áldogált perceken keresztül, maga mögött is feltartva a forgalmat, és hát ilyenkor jöhet az a nagyszerű kérdés, és helyzet gyakorlat, hogy ilyenkor mi a teendő? Kiszáll a sofőr, elkezdi ott a boltok környékén keresni esetleg a rosszul parkoló autóst, vagy mégis mi a teendő, mert már visszafele se nagyon tud menni, mert már mögötte is eléggé feltorlódtak, uh-huh. Tehát ez annyira egy pat helyzet, hogy ilyenkor aztán az ember meg van lőve, be van szorulva, és manapság egyre nehezebben tűrjük azt, hogy be vagyunk szorulva, olyan, mint hogyha bármerre járunk, klausztrofóbiásak lennénk.
1: Nem? Meg egyre kisebbek a parkolók is. Hát azok... Miközben nőnek az autók, egyre szélesebbek, meg hosszabbak, a parkolók meg, esküszöm neked, mennek össze.
0: Én szeretem, mikor olyan helyen járok, ahol meglepő mód nagy. Tehát, hogy szinte ki tudom nyitni az ajtót, a mellettem álló is ki tudja. Vannak azért ilyen bevásárlóközpontok, ahol erre figyelnek, hogy elférjen mondjuk 100 autó, ahelyett, hogy arra mentek volna, hogy 150 férjen el.
1: De ez a ritkább.
0: Ez a ritkább.
1: És most viszont láttam olyat, ahol már ilyen dupla csík volt felfestve.
0: Aha,
1: és
0: az ajtónyitás.
1: Így van, és az tök jó volt. Az és is. Ott kényelmesen elfértél, nyilván itt meg hát nem férsz úgy el. És hogyha vannak is olyan parkolók, amiket kimondottan kerülök emiatt, mert ha még be is tudsz állni, ha még van is hely, utána onnan, amire kijössz, tehát hogy átmenni, tehát még nem csak úgy, hogy egymás mellett szűk, hanem a...
0: Magad mögé tolatni is.
1: Így van, nehéz. Így van, az is.
0: Ezért érdemes egyébként mindenhova tolatva beállni, mert utána eleve tolatva könnyebb beállni kisebb helyen is, jobban rá lehet fordulni és kiállni is könnyebb. Na igen ám, és akkor ugye szerinted ilyenkor mi a teendő? Tehát, hogy állunk, várunk, és akkor hát, ha majd valaki jön, és akkor
1: hát
0: másfél nap
1: csinálni?
0: Után...
1: Most van szalad a többi autót a parkolóból, vagy végighúzod az összeset? Hát,
0: ja, legyen ez.
1: Igen.
0: Legyen ez. Úgyhogy végül is türelmetlenné vált a billencsesnek a sofőrje, és óvatosan rágurult a BMW hátuljára, azzal a célzattal, hogy majd azt egy picikét arrébb pöcköli.
1: Hát egy billencsel sok mindent lehet, csak pöckölni nem. De azért az nem az a tipikus autó.
0: Konkrétan amúgy nagyon pici sebességgel, szinte sebesség nélkül arrébb tudta tenni az autót. Még az is kevés volt, aztán utána úgy még jobban elfogyott a türelme, dübegorult, és kövér gázzal végighajtott, három autót rongált meg.
1: Nagyon jó.
0: És elhajtott, és angolosan távozott, és van erről videófelvétel is. És tudod, egyébként az egészben az a legaggasztóbb, hogy a kommentelők jó része a teherautó sofőrjét védi.
1: Uh-huh. Igen, egyébként nyilván, hogyha az autó állt rossz helyen, és elzárta az utat, vagy nem tudom, szabálytalanul parkolt, oké, egy, de hát mindegyik. Tehát, hogy akkor az a megoldás,
0: És akkor ez az önbíráskodás, az innentől kezdve működik, hogy például egy félmilliós kárt okoz, vagy egy milliós kárt az autókban?
1: Igen. Hát furcsa világot
0: élünk. Ilyenkor jönnek azok a kommentek, hogy jó, és hogyha tűzoltó autó ment volna ott.
1: A tűzoltó autó más.
0: Tehát de ott, nem az ment.
1: Igen. Ott be is törik az ablakot, hogyha éppen a tűzcsapnál parkolsz, meg a többi. Tehát itt nyilván nem az. Én már azért nem olvasok ilyen kommenteket újabban, mert nem, na, 90%-ban nem értek egyet azzal, amiket írnak. Igen. Tehát olyan, mintha valaki szándékosan generálná ezt, hogy még több hozzászólás legyen, és azért ilyen bicska nyitogató hozzászólást írok, vagy tényleg ennyire hülye, de van, aki direkt csinálja, és aztán onnantól beindul a cunami. Tehát jön a pro és kontra, ez minden oldalon így van.
0: De tényleg mekkora ötlet. Hát most... Laci, te is, mint újságíró, azt mondod, hogy figyelj, írtam egy cikket, jó lenne megpörgetni. Gabi, írj már rá valami polgárpukkasztót, amivel elkezdett
1: mit
0: generálni.
1: Mit, Gabi, hát létrehozok egy álnéven egy bármilyen másik profilt,
0: akár.
1: És két perc alatt írok. Hát most ez a divat, hogy ilyen álnéven megnézem, mindenkinek 3 meg 4 ismerőse van, meg két embert követ, meg a profil képén egy nyuszi van. Tehát, hogy ez szerinted mennyire valós személy?
0: Engem is bejelölt. Meg visszaigazoltam.
1: Ugyanez?
0: Hát, is nyuszkó. Valahonnan.
1: Na hát.
0: Igen, húsvét valahonnan is.
1: Igen, engem már három Mihály Schumacher jelölt be eddig.
0: Az igen.
1: Csak még sose tudtam, melyik az eredeti, mert mindenki alig van követője. Szóval igen, tehát hogy ez nyilván létrehoz egy ilyet, és akkor onnantól kezdve szabadon írja a hülyeségeket. Tehát ez is egy megoldás. De nem tudom, hallottad-e a legfrissebb hírt egyébként. Mi sokat beszéltünk erről, hogy tegnap Vitézi Dávid bejelentette, hogy elképzelhető, hogy Magyarországon is bevezetik az átlagsebességmérést az autópályákon, különböző szakon, nem csak autópályákon, máshol is, tehát hogy mostantól nincs az, hogy a védekapu alatt te lassabban mész, hanem majd akár mész Budapestről Debrecenben, végigmérik az átlagodat az első kapunál, majd az utolsónál, amikor meg lemész, ott átlagolnak, vagy közben is, amikor vannak ilyen kapuk, és akkor innentől nem

0: terepjáró, hogyha én mentem mondjuk 120-szal, ő 250-nel. Uh-huh. Tehát olyan, mint amikor lámpánál állsz, és őrült sebességgel valaki elsúvan mellett, tehát hogy megmozdul az autó. Na, így történt az autópályán is. Hogy ezért is felvetődött bennem a kérdés, hogy amúgy normális, vagy ráadásul egyébként nagyon közel is jött a felezővonalhoz, tehát hogy ilyenkor nem tudom, hogy mi játszódik le az emberek fejében. Igen. A másik dolog, ami eszembe jutott az átlagsebesség méréssel, hogy ott viszont már ugye autósként nem fogod tudni azt kiküszöbölni, és nem lesz lehetőséged, időd, tehetséged arra, hogy lemérd, hogy akkor végül is most te mennyit mentél átlagban, mennyit tehetsz még meg, hogyan adhatsz még sebességet, meddig mehetsz még el. Én ilyen 130-nál végig csak 100-zal jöttem, azért, hogy az utolsó egy kilométeren 200-zal mehessek, de érted?
1: Hol lesz majd erre egy applikáció? Már látom, már elkezdték fejleszteni. Tehát vagy
0: lehet,
1: azonnal.
0: Lehet.
1: Előttem hétvégén egy Porsche.
0: Tehát indulási pont, checkpoint, és akkor időmérés, sebesség, igen. És ki
1: én
0: lehet
1: nem tudtam, hogy ezekben a luxus autókban például, mint egy Porsche, ezekben nincs kihangosító, vagy ilyesmi. Tehát előttem ment egy ilyen az autópályán.
0: Aztán 50 millió felett már nincs benne kihangosító. Mindenki a kezében fogja ezt a nyomorú telefon.
1: És pontosan, és így elsuhant mellettem nagy sebességgel, majd egyszer csak utalért, és mondtam, hogy hát azért Porsche-t ritkán előz meg az ember, nem is érted, miért megy olyan lassan, és aztán talán amikor átnéztem, akkor látom, hogy kézben tartott, kéz telefonálás, és mondtam, hogy nem hiszem el, hogy egy ilyen több 10 milliós autóban nincs egy kihangosító, vagy uram, bocsánat, csak egy telefon tartó, oda teszem és kihangosítom, hanem hogy kézben kellett tartani.
0: Nem érted, Laci, most jöttem rá. Hát azért volt arra pénze, mert már arra nem jutott. Hát a telefontartóra nem jutott.
1: Igen,
0: pénze.
1: Igen. Na mindegy, biztos ki fogják találni erre is, erre az átlagsebességmérés, hogy mi a megoldás, de azt tudom, talán, hát most nem akarok hülyeséget mondani, Szerbiában, vagy több országban ez már működik, és állítólag hatékony.
0: Szerintem
1: vagy hatékonyabb.
0: Hát így első blikre amúgy annak tűnik, tehát főleg azért, amit mondtál, hogy igen, előzésből adódó sebességbemérés és gyorshajtás,
1: nyilván
0: az annyira nem
1: lesz.
0: Korrekt.
1: Igen, igen, meg nem biztos, hogy az lesz egyébként, attól még ugyanúgy kint lesz a trafipax, meg ugyanúgy kint fog állni a rendőr, meg a kapu alatt. Én azt látom, amikor meglátnak egy ilyen védakaput, akkor mindenki satufék. Tehát egy 130-al lehet menni, az senki nem tiltja, de nem, akkor valami mindenki 100-ra gyorsan. Biztos, ami biztos. Tehát nekem is elgondolkodtató volt most hétvégén, hogy láttam, hogy kint állnak, villognak, tudtam, hogy 90-nel lehet menni azon a főúton, de azóta is bennem motoszkál, biztos, hogy 90-nel lehetett, mert előtte volt egy rakás ilyen 60-as, 70-es, mindenféle tábla, de uh-huh. A GPS is azt mutatta, nem láttam, feloldójel is volt, én mentem normálisan 90-nel, mögöttem lévők, mert csak azt láttam, hogy mindenki leszakad így szépen ilyen 60-70-nel.
0: Ez mikor történt?
1: Ez vasárnap.
0: Tehát jó, akkor 2 hét múlva megbeszéljük.
1: De ne, mai napig nem tudom, hogy ott én szerintem nem volt semmilyen tábla. Úgyhogy ettől még lehet normálisan menni. Tehát ez sem jó, hogy utána meg ilyen irreálisan lassan mész egyes szakaszokon. De van ilyen is. Volt olyan az M1-esen, az volt a katasztrófa az elmúlt időszakban. Ott ugye végig az útépítések, meg lezárások, meg minden miatt ilyen 60-as, 80-as táblák váltakoznak. És egy bácsi úgy gondolta ott egy utánfutóval, hogy hát ő akkor mostantól kezdve nem fog így gyorsítgatni, meg lassítgatni, hogy egyszer 60, egyszer 80, stb. Akkor ő ráállt kényelmesen a 60-ra. Na most, amikor ott egy sáv van, és nem tudod megelőzni, mert nem lehet, akkor mindenki beáll mögé, és 60-nal vonatozol egészen addig, amíg fel nem oldják. Hát ez 40 kilométer körülbelül.
0: Jó.
1: Tehát így álltunk, és vártunk, és először azt hittük, ott egy busz, vagy egy teherautó, vagy valami, hogy az megy erről, nem, hanem szépen lassan 60-nal araszoltunk egészen, mint a Győrtől majdnem Budapestig. Hát ez szép hosszú út.
0: És tényleg olyan volt, mint egy esküvői menet, mert dudáltak, integettek.
1: De jó, nem tud semmit, de ő se tud lehúzódni, se semmit. Persze. Csak egy kicsit olyankor mehetne gyorsabban, ha már megengedi legalább a száguldozást autópályán az a 80-as tábla.
0: Igen, egyébként a másik érdekes felvetés ezzel kapcsolatban, és akkor ezzel zárnánk is ezt a részét ennek a beszélgetésnek.
1: Blokkunk.
0: Igen, mert utána majd a rolleresekre is rá kell
1: térni. Jaj, ne!
0: Meg az AI-ra. Na, hogy akik indokolatlanul lassú sebességet választanak, és ezzel előzésbe kényszerítik arra haladókat, azt egyébként én szintén büntetném. Nem azt mondom, hogy a 90-esnél a 80-nal megy, de a 90-esnél 60-nal megy, vagy autópályán is 60-70-nel megy, mert ilyennel is találkoztam, és én sem mentem gyorsan, de a kettőnk különbsége lehet, hogy volt 60 km per óra, és
1: igen.
0: Nagyon meglepetésszerűen ér, amikor mész a saját sávodba, a saját tempódba, és egyre közelebb ér ez az autó, és nem érted, hogy mi történik.
1: Igen, viszont ő meg arra hivatkozik, és ezt azért ne vegyük el, hogy ő ezt érzi biztonságosnak, mert úgy érzi már,
0: okay,
1: hogy
0: minimális sebesség nem lehetne
1: hát
0: akkor?
1: Lehetne.

0: Igen, de mondjuk azt mondja, hogy korából adódóan már nem olyanak a reflexei, és amiről ugye nem nagyon beszélünk, ez a féktávolság, meg a, uh-huh. a különböző követési távolság, hogy ott nem úgy van, hogy duplájára, hanem a négyzetére nő a távolság. Tehát ha 30-al mész, akkor egy pár méter, hogyha ha meg ezt túlléped mondjuk 50-nel, akkor már a sokszorosa. És ugyanez autópályán aztán hatványozottan igaz. Tehát 100 és 150 között óriási már a féktávolságnál a különbség. Csak én egyet utálok, és ezt mindig megbeszéljük, hogy fel vannak festve ezek a nyilak, hogy mennyi követési távolságot tarts. Ha az betartod, mindig van valaki, aki bemászik eléd.
1: Persze.
0: Tehát, aki megelőzött, bejön eléd, és akkor így, jó, akkor most megint vagy lemaradok, mert az az egyik meg, hogy betartsam a féktávolságot, meg a követési távolságot, de aztán jön a következő, megint bejön eléd, és akkor így ez egy ilyen örök körforgás, hogy te, neked mindig le kell maradni, vagy a másik, hogy akkor azt mondod, hogy mész te is olyan tempóba, de akkor viszont nincs meg az a távolság, ha hirtelen fékez, akkor meg nem biztos, hogy meg tudsz állni.
1: Igen, ha valaki tudja arra a kérdésre a választ, hogy ha 130-al megyek, és körülbelül egy méterre jön mögöttem, aki szeretne tovább haladni, hogy olyankor ő mire gondol? Tehát, hogy szinte úgy érzem,
0: hogy kisebb a légellenállás.
1: Át tudnék ülni hozzá. Tehát olyankor, és amikor magam előtt is látok ilyen agresszív sofőreket, hogy akár főúton is, hogy olyankor mi átszódik le a kis fejében?
0: Az, hogy a DRS-t kinyitná, mert úgy kisebb a légellenállás előzésnél, de nem tudja, néha még beleakad a keze a lámpakapcsolóba is, és olyankor villog is, amikor 130-al haladsz, hogy menjél már, te nem mehetsz
1: jósabban. Csak tudod, az a baj egyébként, hogy olyankor nem kell nagy fékezés az előtte haladótól, elég, hogyha csak egy picikét rá pöccint a fékre, és akkor pont utól is éri.
0: Van
1: is
0: egy megoldás, a belső tükröt így kattintsd át, és akkor nem látod. Ennyi.
1: Jó.
0: Okay. Jó, ez most hülyeség, Isten őriz, ilyeneket ne csináljanak, meg olyanokat, hogy menjenek a másik fenekébe, mert az meg frusztráló az előtte lévőnek, és
1: hát mi vagyunk kutyák? Hagyjuk már a másik fenekét. Na, jó zenék, a folytatásban nem sokára friss hírek, információk, 7:53, hogyha hozzánk szólnátok, tegyétek meg bátran SMS-ben vagy Viberen.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Céges buli, családi születésnap, vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel. A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
5: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.
6: A szezon egyik legjobb lépése itt kezdődik. Friss őszi kollekcióval várunk a debreceni Dorko üzleteinkben. Kedvenc visszatérők és vadonatúj darabok. Szerezd be most a sznékereket, ruhákat, kiegészítőket az egész családnak, és készüljünk együtt a hűvösebb napokra. Keresd a Dorkót a Debrecen fórumban és a Stop Shopban.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
7: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
7: Csak jó zene.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Csak nem 2 kiló kábítószer gyanús anyagot találtak Görbeházánál. Bíróság elé került a Nyírmártonfalvi Lombkorona sétány ügye. Rá segítő járatok indulnak a debreceni Judei miatt. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Több mint 1,8 kg kábítószer gyanús anyagot találtak a pénzügyőrök egy közúti ellenőrzés során Hajdú-Bihar megyében. A NAV munkatársai az M3-as autópályán Görbeházi pihenőhelyére tereltek ki egy magyar személyautót, amelyben egy család utazott. Az autó átvizsgálásakor a jobb hátsó láttér padló alatti tároló rekeszéből 2 vákumzacskó került elő fehéres sárgás kristályos anyaggal. A szolgálati kutya máshol nem jelzett további tiltott szerre. Az utasok azt állították, nem tudtak a csomagok. Az ügyben kábítószer birtoklás miatt indult eljárás. Nem ismerte el bűnösségét Nyírmártonfalva korábbi polgármestere és vádlottársa a debreceni járásbíróság előkészítő ülésén. A két férfit a fa nélküli lombkorona sétány ügyében különösen nagy kárt okozó költségvetési csalás kísérletével és hamis magánokirat felhasználásával vádolják. Az ügyészség mindkettőjükre felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott, emellett pénzbüntetést is kértek. A vádirat szerint a volt polgármester több támogatási feltételt is megszegett a beruházásnál. A kifizetést azonban végül megtagadták, miután az ellenőrző hatóság szabálytalanságokat észlelt. A büntetőper novemberben a vádlottak kihallgatásával kezdődik. Szeptember 16-án és szerdán 18:30-tól rendezik meg a Judét a debreceni Nagyerdei stadionban. A könnyebb eljutás érdekében a DKV-rán segítő járatokat indít az 1-es villamos, valamint a 22-es és a 24-es autóbuszok vonalán. Az 1-es villamos 17 és 19 óra között 4-6 percenként közlekedik, este 10 óra után pedig az Akvatikum megállótól indulnak plusz járatok a nagy állomás felé. A 22-es és a 24-es buszvonalon a Vincellér utcáról indulnak rá segítőjáratok. A rendezvény után C1, C2 és C3 jelzéssel éjszakai autóbuszok is közlekednek. Folytatódik a Füredi út felújítása Debrecenben, a munkák a Böszörményi út és a Nádor utca közötti szakaszon kezdődtek el, ahol teljes szélességű korszerűsítést végeznek. A kivitelezés során új szegélyeket építenek, majd felmarják a régi kopogó réteget, és új aszfaltot terítenek le. A beruházás a 33-as főút belterületi részére, erre az évre tervezett útfelújítások utolsó eleme, és várhatóan decemberre készül el. A munkálatok ideje alatt sávlezárásokra kell számítani, ezért az önkormányzat fokozott figyelmet kér az autósoktól a kihelyezett ideiglenes forgalmi jelzések betartása mellett. Utas elégedettségi kérdőívet indított a DKV Debrecenben. A társaság arra kíváncsi, hogyan látják az utasok a helyi közösségi közlekedést, az utazási szokásokat és a szolgáltatás működését. A DKV rendszeresen gyűjti az utasok véleményét, ezek alapján pedig menetrendi módosításokról és új járatok indításáról is dönthetnek. A kérdőív online érhető el, és október 4-ig várják a válaszokat. A társaság szerint a visszajelzések fontos segítséget adnak ahhoz, hogy a debreceni közösségi közlekedést az utasok igényeihez igazítsák. Közmeghallgatást tartanak október 6-án Debrecenben egy tervezett akkumulátor újra csomagoló és újra összeszerelő üzemkörnyezeti hatásvizsgálati eljárásához kapcsolódóan. A nyilvános fórumot a Kölcsei Központban rendezik meg, ahol a debreceniek személyesen tehetik fel kérdéseiket és mondhatják el a véleményüket.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Kellemes késő nyári időre kell készülni, általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a maximumok 24 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 év. 3, 2, 1. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Türelmes autózás, biztonságos közlekedést kívánunk mindenkinek. 8 óra 13 perc van, ezért vételkörzetünkben rengeteg helyen munkálatok zajlanak, és hát nagyon sok helyen feltartják még ezek a forgalmat. Gondolunk itt például a 36-os számú főútra, ahol is például a Salamonbokornál nagyobb torlódásra kell készülni. Itt, hát éppen ezért, hogy a 36-oson munkálatok zajlanak, a forgalom áttevődik bizonyos részeken a 38-asra, emiatt az is leterhelt. Szóval, ha tehetitek, akkor legyetek türelmesebbek, induljatok el korábban, tervezzétek meg az utazásatokat. Aztán Debrecenben a Böszörményi úton csőtörés történt ma reggel, illetve a Füredi úton egy-egy sáv járható.
2: Ha minden igaz, akkor talán az Orosi úton is útépítkezés, ja, vagy igen, útépítés kezdődött a Nyírszőlős felől érkezők, ott ugye a körforgalom építés miatt jöjjenek lassabban Nyíregyháza esetében, úgyhogy tényleg vannak olyan utak, ahol lassabban kell haladnod, és hát én továbbra sem vagyok kibékülve ezekkel a zöld hullámokkal, hogy gyakorlatilag lehetetlen itt sem Debrecenben, sem Nyíregyházán úgy átmenni, hogy mint kés a vajon, hogy előtted zöldre vált a lámpa, és akkor várhatóan a következőnél is zöldet kapsz. Nagyon ritka, tehát például Debrecen felől jöttem Nyíregyháza irányába, ott van egy benzinkút, ahol lámpa van még Nyíregyháza előtt. Én voltam az első, zöldre váltott, beértem Nyíregyházára, és pont az orrom előtt vált pirosra. Tehát, hogy egyszerűen annyira rosszul van összehangolva, és a másik dolog, te is annak idején sokszor említetted, hogy, és többször tapasztaljuk ezt, hogy versenypályaként használják néhányan ezt a szakaszt, például pont a Debreceni úti bevezetőt Nyíregyházán, vagy a Kert utcát, vagy a Kosbor utcát, és ilyen 6-8-10 fős autós csapatok péntek este, szombat este előszeretettel indulnak el onnan, és aztán mérik össze tudásukat a közúton, ami egészen addig fog tartani, én nem tudom, hogy ezt hogy lehet megállítani, amíg ne adj Isten, olyan tragédia történik, mint az Árpád hídon annak idején.
1: Igen, és ezzel csak egyetlen egy probléma van, hogy ott összeverődve versenyeznek, hogy engem miért nem hívtatok? Senkinek nem jutott eszébe, hogy megkérdez, hogy egyáltalán ráérek-e, vagy van kedvem?
2: Eladtad a kis fekete autódot, ami úgy nézett ki, mint egy tuning autó, ami klíma sem volt, pont azért, hogy nehogy visszafogja a teljesítményt. Tehát, hogy az parádés volt.
1: Igen.
2: Hogy mentél azzal a rabócsiringen? Tehát ez igazából úgy kellett volna neked eladni azt az autót, hogy...
1: Azzal a videóval, fotóval.
2: Igen, hogy többszörös futamgyőztes a rabócsiringen. Igaz, hogy vezetéstechnikai pályán, de attól még ott jól teljesített.
1: Igen, na, apropó gyorshajtás és gyorsabb tempó, ami az előző beszélgetésben nem fér bele, és egyébként ma reggel nagyon sok hírportál ezt megírta, erről már említést tettem adásban, hogy 380 ezer gyorshajtási ügyet indítottak el 2026 első felében, és ebből 102 ezret azóta sem fizettek be, ez 6,1 milliárdos kiesés egyelőre, az, hogy ugye úgy írják, hogy blitzelnek, hogy a szabályszegők tömegek blitzelnek, de nem lehet elblitzelni, ez nem olyan, hogy akkor azzal megúsztad. Én ezt nem értem egyébként, ezt a megfogalmazást.
2: Hát nyilván nem tudta az újságíró, aki ezt megírta.
1: De
2: hogy
1: ha tényleg el lehet blitzelni, akkor miért nem írta meg, hogy hogyan lehet megtenni? Tehát, hogy imádom, mikor...
2: A blitzelés az, hogyha felszállsz a buszra, igen, nem veszel jegyet, leszálltál és megúsztad.
1: Meg.
2: Igen, tehát hogy ha már elkaptak, akkor az már nem blitzelés, az már büntetés.
1: Tehát az, hogyha azt nem fizeted be, az már nem blitzelés.
2: Az
1: elő már
2: nincs
1: menekülés.
2: Az, hogy ezt nem fizetik be, ezeket be fogják hajtani adótartozásként. Ha 5000 forintos kamarai tagdíjat sem fizeted be, akkor egy idő után azt hiszem a 10000 forintos értékhatárt eléri, akkor majd adótartozásként behajtják, majd kapsz egy végrehajtót. Nekem volt ilyen, tehát nem emiatt, hanem a villanyszámla miatt. Tehát, hogy egy nagyon komoly 6300 forintos tételt nem fizettem be, mert a kutya megette a csekket. Gondoltam, majd kapok egy másikat, mert...
1: De most csak kamuzol.
2: Nem. Láttam én, hogy
1: hát
2: valami...
1: De senki nem hiszi el, valami hihetőbbet talál ki, még ha igaz is, nem fogják elhinni.
2: Hát ismerjék meg a kutyámat. Szóval, hogy a postaládában nem volt jó. Bedobban láttam én, hogy valami csekkdarabot lóg a szájából, de hát akkor már azt nem tudtad megfejteni, hogy mi.
1: Bóksi, csak a QR kódot ne.
2: Igen, hát,
1: na, azt is megettem.
2: Annyira nem hiányzott a szolgáltatónak az a 6300 forint, mert 3 évig nem kértek semmit, majd a 4. évben egyszer egy nyaralás kellős közepén kaptam egy SMS-t, hogy a saját érdekében azonnal hívjon fel, nem tudom milyen végrehajtó iroda. Hát nyilván nem esett jól, felhívtam, ott egy robottal beszéltem 5 percig, mire kapcsoltak valakit, aki elmondta, hogy hát annak idején még 6 évvel, nem tudom hány évvel ezelőtt volt önnek egy 6300 forintos tartozása.
1: Tetszik emlékezni rá?
2: Igen, ezt átadták a végrehajtónak, és azért ő be fogja hajtani, mert most már 10000 forint fölött van a kamatokkal, meg mindennel együtt. És akkor
1: mit mondtam, hogy... a dél-afrikai köztársaság igazságban jöjjön érte.
2: Igen, de mondtam, hogy ne haragudjon, majd előbb beszélek a szolgáltatóval, és megkérdezem, hogy tényleg van tartozás. Felhívtam, megnézték, tényleg volt, és mondtam, hogy nem kellett volna valami értesítést küldeni, ha már, mert máskor úgy van, hogy ha nem fizetsz be valamit, akkor kapsz egy legalább egy e-mailt, vagy valami, mert egyébként is utána már úgy online intéztem az ügyeket, és akkor így mondták, hogy hát ezt a kolléga elmulasztotta. Hát akkor.
1: Semmi baj.
2: Mondtam, hogy és ez a megoldás, akkor azonnal egy végrehajtót küldenek rám 6300 forint miatt, és mondta, hogy tudja mit, egyezzünk meg, ha most kifizeti ezt a 6300-at, akkor eltekintünk a kamatoktól, meg mindentől, mert mi is hibáztunk. Hát gondoltam, megegyeztünk. Nyilván nem azt vitattam, hogy nem fogyasztottam azt a 6300-at.
1: Úgyhogy és akkor mondtad neki, elnézést, jó, de szóljon már akkor a bérgyilkosnak, hogy váljon le.
2: És pont ezt akartam mondani, hogy az meg ott ült, és mondta, hogy kivettek a zsebemből 4000 forintot, azt nem hiszem el.
1: Ha nem, mert csak 10%-ot kap, a 630 forintot kivettek a zsebemből.
2: Igen, na körülbelül ez volt a megoldás, hogy itt ezeket ki fogja behajtani, itt azért ez milliárdos tétel, tehát hogy ezt meg hogy.
1: Meg az idő előre haladtával folyamatosan jönnek az újak, amelyek nem lesznek befizetve. Tehát ugye ez ilyen vége láthatatlan. Én nem tudom, hogy erre van egyáltalán kapacitás. Én néha azon is meglepődöm, hogy a NAV egyáltalán utolérheti-e magát valaha. Amúgy szerintem nem.
2: Mindig jön egy újabb.
1: Mindig ott dolgozókkal beszéltem, hogy amúgy olyan szintű lemaradásban vannak, hogy itt kétszer-háromszoros stábnak kellene dolgoznia, mint amennyien dolgoznak, mert annyi feladat, annyi ellenőrzés lenne, tehát hogy ez nem lehet. Nem lehet. Mindenhol nem lehet mindenhova például nyilván trafipaxot sem tenni, nyilván nem lehet mindenhova a gyorshajtók ellen valamit kihelyezni, és a beszélgetésünk korábbi részében itt az autókról is beszélgettünk arról, hogy a városi forgalom, a zöld hullám, és hát képzeld el, hogy képzeljétek el, a drága hallgatók is, hogy találtam most egy 1975-ös fotót, pont egyébként Nyíregyházáról. Ott az Arany János utca volt lefotózva, és a legszembetűnőbb az volt, és azt gondolom, hogy ez a kép, amit most elmesélek, ez bármely városra lefordítható, mondjuk 1975-ben. Nem voltak parkoló autók. Uh-huh. Széles utak, olyan széles utak épültek, hogy ott három sáv is kijöhetett volna belőle. Mostanra nyilván azoknak a nagy részét a parkoló autók elfoglalják, és volt olyan, aki megírta, hogy igen, mert Nyíregyházán például 75-ben a magántulajdonban lévő autók száma körülbelül 400-500 volt. Aha. Miközben mostanra 60 ezer, például Szabolcs megyében akkor volt 2-3 ezer autó, most meg 200 ezer.
2: Igen, kicsit több lett.
1: És akkor itt van az, hogy a zöld hullám miért nem jön, a parkolóhely miért kicsi, a parkolóhely az miért nincs, igen. Itt vagyunk.
2: Meg hogy miért nem fizetik be a büntetést. De ilyenkor mi van egyébként, nem fizetett be a büntetést? Jön a következő, akkor már onnantól nyugodtan szágulhatsz, mert már ki se fogják küldeni egy idő után, mert azt mondják, hogy
1: ez úgyse fizeti be. De, nem gondolom.
2: Nem, egyébként vannak a NAV-nak az oldalán ilyen lefoglalt autók, ingatlanok, stb. Sőt, ingóságok, nagyon sok minden, hogy nyilván azokat is adó tartozás fejében, aki nem fizette be, akkor egyszer csak oda mennek, és gondolom elviszik. Vagy más nem tudok elképzelni, hogy hajtják be ezeket az összegeket.
1: Igen, igen. Én sose értettem azt, amikor azt mondja valaki, hogy na hát elvitte a bank a házam. De hogy? És utána láttam, hogy Amerikában igen,
2: felemelik
1: és viszik a házat. Szóval érdekes ez a büntetés, ki nem fizetés, mert én hallottam régen olyat, hogy például volt, akinek 1 millió forintos közös költség tartozása volt. Ahhoz azért jó sokáig nem kellett fizetni, amikor beszorzod azt, hogy annak idején 5000 forintjával.
2: De nem tudsz vele mit kezdeni, mert mit csinálsz? Akkor lekapcsolod
1: szégyenfal. Hát kiteszed, hát most egy tömbházban, ahol van 89 család.
2: Megrázza magát és megy tovább. Hát gondolom, hogy ez szóba került a ilyen képviselői ülésen, vagy bármikor a lakógyűlésen, hogy
1: életemben nem voltam még lakógyűlésen, el kéne mennem már egyszer.
2: Hát mert valószínűleg neked volt a tartozásod.
1: Nem mert megjelenni sem mertem.
2: Nézd meg, olasz, már megint meg sem jelenni.
1: Mindig ott volt a
2: egymilliós közös költség.
1: Ott volt mindig a földszinten a postaládáknál, és mikor megláttam, akkor jutott eszembe, hogy tényleg erre nem jöttem el. Mindegy, most még megyek, mert még inkább most még nem megyek be a házba. Na, úgyhogy én nem voltam soha ilyen lakógyűlésen, de állítólag nagyon izgalmas. Szóval ez is érdekes, hogy valahol tehát felhalmozni, az azt jelenti, 10 éven keresztül nem fizetett, vagy még több.
2: Igen.
1: És mit tudnak vele kezdeni? A eladásnál ráterhelik a lakásra, nem? Nem terhelik rá?
2: Szerintem nem. Majd a következő lakóra az legalább abba bíznak, hogy az majd fog fizetni. Hát fizetett helyette a többi, ezek szerint. Mert nem tudod másképp ezt behajtani. Tehát a liftet ki kell fizetni, az áramot ki kell fizetni, a festést, a ilyesmit a lépcsőházban.
1: A lifttel én megbeszélem. Egyik éjszaka megbeszélem.
2: Amúgy is földszinten lakom, én nem használom a liftet. Na ez szokott még lenni.
1: Igen.
2: Hogy minek fizessem én.
1: Nálunk hideg van, nálunk meleg van.
2: Igen. Mert a másik az lecsavarja, meg felcsavarja.
1: Oké, csak ezzel ne adjuk már ötletet, mert most akkor többeknél felcsillant a fény, hogy hát akkor nem fizetem be és
2: én sem,
1: és akkor végül is akkor ki fogja befizetni. Hát megesz minket az enyészet.
2: Jó kérdés. Én mindig ezen gondolkodtam, hogy a költségvetésbe betervezik azt, hogy az állami költségvetésbe, hogy mennyi lesz a büntetésből befolyó összeg a szabálysértések esetén. Hát, de ha mindenki betartaná, akkor mi költségvetési hiány lesz, mert ezek a szemét lakosok, ezek normálisan közlekedtek?
1: Hát.
2: Vagy hogy?
1: Tehát, hogy kedves sokszor... honfitársaim, a 27%-os adót 35-re kell, hogy felemeljük, mert mindenki betartott a szabályokat, és nem jött be több milliárdos hiányunk
2: van. Nem győztünk kihelyezni 30-as táblákat olyan eldugott helyekre, hogy ne lássa senki, és utána lefotózunk.
1: Nézd meg, ezek a magyarok 25-tel mennek.
2: De igen, tehát hogy mert mi történne, ha mindenki szabálykövető lenne? Tehát hogy erre appellálni és erre tervezni, hogy tavaly mennyi volt, Józsikám, nézd meg, 6 milliárd volt a bevétel a büntetés, idén tervezünk be 7-et. Kiküldjük az összes trafipaxot, rendőrt, minden, mert ugye sokszor halljuk ezt.
1: Persze, és nyomást helyeznek a rendőrökre. Hát hogy?
2: Igen, hogy elő van írva, hogy mennyit kell be. De mi van, hogyha
1: ez városi legenda. Ilyen biztos, hogy sose volt ilyen.
2: Cuti. És itt a környéken mindenki tök szabályosan közlekedne, akkor mit csinálnának? Tehát szegény rendőrök, hogy vadásznak, valaki legalább egy szemetet dobjon el, nem tudom, 300 000 forintra azonnal megbüntetem, meg kiesett egy cigicsik a kezébe, csak valahogy be kell hajtanom, szóval délután 4 óra van, és még semmi.
1: Sehol egy kézben tartott telefon, egy bekapcsolatlan biztonsági.
2: Milyen kitalás lenne ez a rendőrökkel, nem? Mindenki szabályosan közlekedne.
1: Na, hát akkor toljunk ki velük. Azt javaslom.
2: Közlekedjünk szabályosan, így van, tartsuk be, aztán így akkor nem lesz tartozás.
1: Na, és akkor jön a 35%-os áfa.
2: De sokkal jobb.
1: Jön Dash és Young Fly, hamarosan pedig sportolunk.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Szép reggelt, jó sportolást, Laci, mit hoztál nekünk?
3: Kérlek szépen, megvan a MOL Magyar Kupa sorsolása, megtörtént tegnap az M4 Sport stúdiójában. Ugye a labdarúgásról beszélünk, és régiónk összes csapata, vagy legalábbis élvonalbeli csapata érintett volt. Nem csak a régiónkban, az összes élvonalbeli csapat tovább jutott, úgyhogy a legjobb 32 között ott vannak. És ezúttal a Nyíregyházának nem kell olyan sokat utaznia, mert az Ózd lesz majd a következő ellenfele Ózdon. Hozzáteszem, hogy megnéztem az útvonal tervezőt, bár csak 170 km, sőt, hogyha rövidebb távon mész, akkor 150 km alatt is oda juthatsz, de így is több mint 2 óra az utazás. Hát ennyi idő alatt majdnem Budapesten vagy, szóval. Itt viszont mehetsz úgy, hogy Miskolc felé meg össze-vissza, vagy pedig ilyen borsodi túra kapcsán megállsz kirándulgatni több helyen, és akkor megnézed, szerencsén eszel egy csokit, utána Kazincbarcikán, nem tudom ott mi történik.
2: Mindenhol van valami nevezetesség.
3: Benéz, aztán ha már Putnokon jársz, akkor ott megiszol egy kólát, azt meséltem neked, amikor egyszer Putnokon jártam, hogy a néni, aki ott árult a Putnok előtt a kis faluba, nyitva volt a kocsmája, és mi voltunk aznap a harmadik vendégek. Szóval annyira hálás volt, hogy azt mondta, hogy ha visszafelé jövünk majd Putnokról, akkor is nyitva lesz, csak menjünk be. Igen, nagy fogyasztásunk volt, 2 kóla meg egy ropi, és egy gyuri ember ott ült egy sör mellett, és mondtuk, hogy hát van itt vendég, azt mondta, ja, csak ő reggel óta itt ül, és még mindig van egy fél üveg söre.
2: És szóval... ez a tegnapi sör.
3: Igen, szóval ő inkább beszélgetni ment oda. Hozzáteszem, mi is beszélgettünk vele, és bányamérnök volt az úri ember, és nagyon intelligens volt, és elmesélte egyébként, hogy annak idején hogy dolgozott ott, és amikor bezártak a bányák, akkor hogy került munka nélkülivé, ő is meg jó néhány ember, szóval nagyon szép a környék, de azért nem a gazdagságáról híres. Na, Ózd sem a gazdagságáról híres.
2: Ott is megállt az idő, igen.
3: Igen, ott játszik majd a Nyíregyháza. Van egy másik település, ami szintén annak idején sokkal híresebb volt, a Cseperről beszélünk, ahol hát sok minden készült, bicikliktől kezdve, igen. Például. A Debrecen majd Cseperre látogat, tehát a következő ellenfele szintén egy NB3-as csapat lesz majd, úgyhogy mind a ketten azt gondolom, hogy a Nyíregyháza és a Debrecen is jól járt, és nem panaszkodhat a Kisvárda sem, mert szintén egy NB3-as csapatot kapott. Bár hozzáteszem, talán neki van az egyik legnehezebb dolga, mert hogy a Pécs lesz majd az ellenfele. Bár NB3-ban játszik most a Pécs. A pécsi stadionban is megállt az idő. Sok minden történt Pécsen, fejlesztés nem nagyon. Tehát ott megmaradtak a nagyon régi stadion, a nagyon régi úszoda. Volt szerencsém most ott járni, egy csodálatos hely egyébként. Nagyon
2: szép. Dicsérik azt a város, és gyönyörű. Ebben lemaradtak.
3: Igen, igen, és hát ilyen fejlesztések nem történtek. A belvárosa az csodálatos, és olyan, mintha egy mediterrán településen lennél egyébként. Kint ülnek az emberek pénteken, szombaton este, kávézgatnak, ülnek a teraszon, vacsoráznak, és tényleg megvan az a feeling, meg hát rengeteg egyetemista van ugye a Pécsi Egyetemen, és hát azért az feldobja a város hangulatát, hogy tele van külföldi fiatalokkal, magyar fiatalokkal, egészen más a hangulat. Szóval a Kisvárdára megint egy hosszú út vár, most is egyébként a Dunántúlon egészen messzire kellett utazniuk, hát most Pécs lesz a következő helyszín, hogy tovább jussanak, úgyhogy szurkolunk majd a csapatoknak, hogy jól szerepeljenek. Jól szerepelt Alexander Zverev a US Open-en, megnyerte a teniszező a tornát, ezt a tornát, és mindig azt mondták rá, hogy ő az örök második, mert hogy nem nagyon sikerült, volt már döntős, de nem nagyon sikerült nyernie, most viszont igen. És nagyon megható volt az a nyilatkozat, amit tett rögtön a győzelem után. Annak idején, amikor megszületett, és 4 éves korában közölték az anyukájával, hogy egyébként a kisfia cukorbeteg, és nem biztos, hogy az élsport lesz az, amit neki kitalálnak. És azt mondta erre az anyukája, hogy hát majd ő eldönti, hogy mit szeretne, és majd alkalmazkodunk hozzá. Ha teniszezni akar, teniszezni, ha focizni akar, majd focizik, majd találja meg a saját sportágát, amiről egyébként tegnap mi is beszéltünk, hogy talán ez a legfontosabb, hogy valamit mozogjon, sportoljon. És hát eljutott odáig Zverev, hogy azért megnyerte most ezt a Grand Slam tornát, úgy, hogy az anyukája és az apukája, meg a testvére is a stábtag, meg az edzője. Tehát, hogy ott volt az egész család. Igen, és hát olyan megható volt, hogy ezt nem felejtette el, hogy honnan indult, hogy gyakorlatilag mennyi lemondással járt, és azt mondta, hogy mikor rásütötték ezt, hogy ő az örök második, akkor már ő maga is elhitte azt, hogy hát ő nyerni soha nem fog tornát, idén meg már többet is nyert, és hogy ez a 2026-os év, ez az áttörést jelentette, és azt mondta, hogy talán a jóisten is látta odafent, hogy mennyi munkát fektetek ebbe bele, talán megérdemlem én is a győzelmet. Úgyhogy szívből gratulálunk neki. Képzeld el, volt egy ismerős, aki nagy Zverev rajongó egyébként, és Németországban járt, és valamelyik ilyen nagyvárosban, most meg nem mondom, hogy München, Berlin, valamelyik ilyesmi, és akkor így egyszer csak az egyik bevásárló központban így meglátta, és azt mondta, hogy hát ezt nem hiszem el. Hát az ott Zverev, az kedvenc teniszező, ott ül, és ott kávézik, vagy valami ilyesmi, és akkor utána hazajött, és azt mondta, hogy kizár dolog, mit keresne, ott gyorsan rákeresett a neten, social media, stb. És tényleg ott volt, és valószínűleg tényleg ő volt. De hát
2: odáig kár, hogy nem ment oda.
3: Igen, ezt mondta, hogy annyira hihetetlennek tűnt és szürreálisnak, hogy egyébként mit keresne ott, és tényleg ő volt. Úgyhogy hát lemaradt a közös fotóról, de még lehet, hogy jó néhányan lemaradtak, igen, akik hát, szerették volna.
2: Itt annak idején hallottuk azt, hogy Martin Gerics Sóston sétálgatott. Mit keresett ő ott?
3: Igen.
2: És állítólag tényleg ő volt, de hát, hogy nyilván én is elmennék mellette.
3: Hallottunk már ilyen legendákat, hogy Madonna meg George Michael is fellépett egy-egy házi bulin itt a keleti régióban, mert valaki meghívta. Uh-huh. Aztán utána soha nem derült ki, hogy az igazi Madonna volt, vagy egy ál Madonna, vagy igazi George Michael volt, vagy csak ilyen ál George Michael, vagy hasonmás. Minden esetre egy esküvői bulin mekkora már, amikor egyszer csak megjelenik Madonna, és akkor elkezdi a Vogue-ot énekelni, nem?
2: Igen. Tehát, azért és ez utána jön majd még ugye Zambó Jimmy Elvis-szel. Hát az mennyire durva.
3: Igen.
2: Ott azért nem hiszel a szemednek, de mégis elhiszed, mert ott vannak.
3: Ennyi. Hát mondjuk Zambó Jimmy helyett Zambó Krisztiánt hívod, meg majdnem ugyanaz. Úgyhogy csak hát mégsem. Tehát őket azért már nehéz meghívni. Igen. Vagy legalábbis nagyon össze kell szedned magad, és jó kapcsolatokra van szükség.
2: Ahhoz sok pénz kell, hogy Elvis és Zambó Jimmy legyen ott az esküvődön.
3: Együtt. Külön-külön még csak, de együtt azért az már úgy nehéz. Na hát ők biztosan nem lesznek ott a Bringa városon, amit Nyíregyházán rendeznek majd 26-án. Ez egy olyan rendezvény, amit most már évek óta megtartanak, és tulajdonképpen a kerékpározás népszerűsítése a cél. És én azt látom, hogy hatékony, mert egyrészt a családok, gyerekek ilyenkor kerékpároznak, meg nagyon sokan közlekednek kerékpárral, köszönhetően annak, hogy van most már nem is tudom 80 kilométernyi kerékpárút, és hát ennek a Bringavárosnak a

0: aztán ott porosodik, a tulaj meg várja, hogy hova tűnt a bicikli, de senki nem tudja, hogy ki a tulaj.
1: A raktáros meg azt várja, hogy leteljen az idő, ameddig várni kell, és utána az övé lesz.
0: Igen, egyszer volt ilyen, nekünk loptak el biciklit, és akkor utána szóltak a rendőrök, hogy elfogtak ilyen kerékpártól, vagy nézzük már meg, hogy nincs-e közte esetleg. Sajnos nem volt közte. Bár hozzáteszem, volt egy sokkal jobb bicikli, mondhattam volna, hogy az.
1: Csak mivel bizonyítod, nem?
0: Semmi,
1: hát a sajátodat se tudtad volna bizonyítani.
0: Hát elég hülyén nézett volna ki, hogy azt mondtad, hogy egy Csepel típusú versenykerékpár, és utána meg ránézel egy mountain bike-ra, és azt mondja, ez volt az.
1: Csak átalakították. Most már jobban látom, igen.
0: De képzeld el, hogy vannak csodák, volt egy olyan, akinek ellopták az egyik autóját valamikor a 98-99 környékén, egy piros színű Volkswagen, és 2020 környékén egyszer csak megtalálták, román rendszám volt, és kék színű. De a határnál megfogták, mert ott az alvásszám és a motorszám meg ilyesmi, az minden stimmelt. Csak amikor ellopták, utána kivitték Romániába, ott átfestették, évekig használták, és aztán egyszer csak értesítették a tulajt, hogy gratulálunk, megvan a régi Volkswagen. Hát sok minden nem maradt már belőle, tehát így nem nagyon ismert rá.
1: De elnézést, de amikor még az enyém volt, akkor 300 ezer kilométerre kevesebb volt benne.
0: Igen, hát a legnagyobb bánata nem ez volt, nyilván a kocsi ellopása is, csak ez karácsony előtt történt, és a csomagtartóba, hogy a gyerekek meg ne találják a karácsonyi ajándékot, az összeset ott tárolta, hogy a garázsba beáll, és hogy egyébként majd a meglepetés meg ott lesz, úgyhogy eltűnt az összes ajándék is. Hát nyilván, aki ellopta a kocsit, nem tudhatta, hogy még karácsonyi ajándékokat is kap mellé. Szóval a Bringa város majd 26-án Nyíregyházán, és indul a Mozdulj Nyíregyháza program is az őszi idén. Idén nem volt leállás, ugye mindig van tavaszi meg őszi szezonja a Mozdulj Nyíregyházának, most volt első alkalom a nyári is, szóval voltak foglalkozások, főleg szabadtéren, amiket az amerikai filmekben látsz, hogy a parkokban jogáznak például.
1: Az, de jó,
0: hogy az parádés volt. Tehát én azt mondom, hogy az egy remek ötlet volt, és hát sok új kezdeményezés is lesz majd a Mozdulj Nyíregyházában. A Deac férfi kézilabda csapata pedig kupameccset játszik majd a Mezőkövesd ellen, tavaly sikerült őket legyőzni, úgyhogy adott a feladat, nekik nyerniük kell majd ezen a találkozón, és akkor menetelhetnek tovább. Tavaly olyan jól sikerült ez a menetelés, hogy egészen a PIK Szeged állította meg őket, hát a PIK Szegedet meg nem kell bemutatni senkinek, aki szereti a kézilabdát.
1: Illetve a szalámit.
0: Igen.
1: Köszi a sporthíreket.
2: Ez volt a Keltető Sport.
3: A Sunshine FM.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A ViaBlock egyedülálló gyártási technológiájának és a ViaTERN fejlesztésnek köszönhetően a hőszigetelés és a falazat egy lépésben megoldható. Válaszd a piacon elérhető leghatékonyabb falazóelemet, és építsd meg álmaid otthonát hazai gyártású, prémium minőségű termékkel a legjobb áron. Keresd Debrecenben a Gulyás tüzében.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Reagált a debreceni akkumulátoripari cég a közösségi médiás állításokra. Szektorbezárásra büntették a DVSC-t, de még nem lép életbe. Vízhiány lesz szerdán Debrecen Pallak több utcájában. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Közleményben reagált egy debreceni akkumulátoripari vállalat a közösségi médiában terjedő állításokra és fényképekre. A cég szerint több bejegyzés nem tükrözi pontosan a valós műszaki körülményeket. A társaság azt írta, egy korábbi eset nem a gyártó épületben, hanem a magas raktárban történt, ahol egy alapanyag csomagolásból szóródott ki anyag. Ezt összegyűjtötték, a területet megtisztították, az alapanyagot pedig újra csomagolták. A vállalat szerint a közösségi médiában megjelent képek egy része tervezett karbantartás közben készült, és önmagában nem utal rendkívüli eseményre vagy környezetveszélyeztetésre. Szektorbezárással és pénzbüntetéssel sújtotta a DVSZ-t az MLSZ fegyelmi bizottsága az MTK elleni mérkőzés után. A döntés szerint a klubot szurkolóinak megbotránkoztató és diszkriminatív bekiabálásai miatt büntették meg, és egy soron következő hazai bajnokin le kellene zárni a Nagyerdei stadion B5, B6 és B7 szektorait. A DVSZ közlése szerint ugyanakkor a szeptember 19-i Vasas elleni találkozón még nem lesz szektorbezárás, mert a büntetés csak a fellebbezési határidő lejárta után szeptember 25-e után léphet életbe. A klub vizsgálja a fellebbezés lehetőségét. Átmeneti vízhiányra kell készülni szerdán Debrecen Pallak több utcájában. A debreceni vízmű és a Nagy Víz Kft. Szeptember 16-án 8:30-tól délután 2-ig vízvezetéki csomópont építési munkálatokat végez. A szolgáltatás szünetelése egyebek mellett a Maxim Mihály, a Vecsei Tibor, a Siraki Zoltán, a Csák Imre és a Fekete István utcát is érinti. A munkák után átmenetileg zavarossá válhat az ivóvíz, ez azonban a szolgáltató szerint nem jelent egészségügyi kockázatot. A vízmű azt javasolja, hogy ilyen esetben rövid ideig folyassák ki a vizet. Folytatódik a NAV ellenőrzések Hajdú-Bihar vármegyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai szeptember 14 és 18-a között elsősorban a vendéglátóhelyeket vizsgálják. A revizorok ellenőrzik a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatottak szabályszerű bejelentését, valamint az online pénztárgépek használatára vonatkozó előírások betartását. Emellett a vármegye építkezésein továbbra is kiemelt figyelmet kap a szabályos foglalkoztatás. A NAV arra is felhívta a figyelmet, hogy az ellenőrzések a hét bármely napján Hajdú-Bihar bármely településén megtörténhetnek. Lezárul Debrecen egy éves elektromos hulladékszállító mintaprojektje. A több mint 713 millió forintos teljes egészében támogatásból megvalósult programban három elektromos hulladékgyűjtő járművet teszteltek valós üzemi körülmények között. A járművek egy év alatt csak nem 36 ezer kilométert tettek meg, és több mint 3600 tonna hulladék begyűjtésében vettek részt. A projekt célja az volt, hogy összehasonlítható adatokat gyűjtsenek az elektromos és a hagyományos dízelüzemi járművek működéséről. Az önkormányzat szerint a tapasztalatokat a jövőbeni város üzemeltetési fejlesztésekben is felhasználhatják. Október 1-én rendezi meg 4. Compliance konferenciáját a Debreceni Egyetem. A szakmai találkozó középpontjában idén a felelős és biztonságos szervezeti működés állt. A rendezvényre vállalati és intézményi vezetőket, jogászokat, adatvédelmi és compliance szakembereket, belső ellenőröket, könyvvizsgálókat, valamint egyetemi érdeklődőket is várnak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A folytatásban szerdától már a napsütésé lesz a főszerep, csapadék már sehol sem várható majd. Szerda kora reggel 7-14 fok közé hűl a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden

0: uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-e.
1: Vidám délelőtt pontosan 4:10 van, és folytatódik a Keltető. Nem lesz front felettünk, azért ez jó hír azok számára, akik érzékenyebbek erre. Kellemes, késő nyárias időben lehet részünk. 24-26 fokos csúcsértékekkel, úgyhogy ilyesfajta ruházattal készülj, ha esetleg még nem léptél ki az utcára. Ez teljes vételkörzetünkre igaz lehet, mint ahogy az is, hogy nagyon sok helyen munkálatok zajlanak, feltartják a forgalmat, próbára teszik a türelmünket, na de mi ezt kiálljuk, ezt a próbát, és például a 36-os számú főúton és ahol Salamonbokornál torlódásra kell készülni, ott sem esünk pánikba, és nem lesz kirohanásunk, hanem szépen kivárjuk a sorunkat, vagy éppen átmegyünk a 38-asra, ugyanis a forgalom egy része oda tevődik át, érdemes lehet kerülni ezeket a szakaszokat, ha nincs feltétlenül arra dolgotok. Aztán a Böszörményi úton csőtörés történt Debrecenben, és a Füredi úton is csak egy-egy sáv járható, érdemes jó előre felkészülnöd, megtervezni az utazást. Vagy ha már ott vagy a helyszínen, akkor jó előre besorolni, főleg, hogyha egy-egy sávon haladhat csak a forgalom. Bármilyen egyéb információd lenne, tártkarokkal fogadom, köszi előre is. 0623 16 3000. Aztán most visszanyúlunk a régmúltba, a TikTok felemelte egy dalt, 2010-ben járunk.

Imagine Dragons Bones, jó reggelt, és szép délelőtt, ez a Sunshine FM, 9 óra 46 perc van. Mára nem jósoltak üzemanyagár változást, ez a jóslat úgy néz ki, be is válik, úgyhogy marad a 95-ös benzin 626 környékén, míg a gázolaj már átlépte picivel a 700 forintot, úgyhogy egyelőtt

0: Nekem volt ilyen, tehát nem emiatt, hanem a villanyszámla miatt. Tehát, hogy egy nagyon komoly 6300 forintos tételt nem fizettem, mert a kutya megette a csekket. Gondoltam, majd kapok egy másikat, mert...
1: De most csak kamuzol.
0: Nem. Láttam én, hogy
1: hát
0: valami...
1: Hát senki nem hiszi, valami hihetőbbet talál ki, még ha igaz is, nem hát, fogják elhinni.
0: Da, hát ismerjék meg a kutyámat. Szóval, hogy a postaládában nem volt jó bedobva, láttam én, hogy valami csekkdarabot lóg a szájából, de hát akkor már azt nem tudtad megfejteni, hogy mi.
1: Bóksi, csak a QR kódot ne.
0: Igen, hát,
1: na, azt is megettem.
0: Annyira nem hiányzott az a szolgáltatónak az a 6300 forint, mert három évig nem kértek semmit, majd a negyedik évben egyszer egy nyaralás kellős közepén kaptam egy SMS-t, hogy a saját érdekében azonnal hívjon fel, nem tudom milyen végrehajtó iroda. Hát nyilván nem esett jól, felhívtam, ott egy robottal beszéltem 5 percig, mire kapcsoltak valakit, aki elmondta, hogy hát annak idején még 6 évvel, nem tudom hány évvel ezelőtt volt önnek egy 6300 forintos tartozása.
1: Tetszik emlékezni rá?
0: Igen, ezt átadták a végrehajtónak, és azért ő be fogja hajtani, mert most már 10.000 forint fölött van a kamatokkal, meg mindennel együtt. És akkor én mondtam,
1: mit vagyok a Dél-Afrikai Köztársaságban, jöjjön érte.
0: Hát igen, de mondtam, hogy ne haragudjon, majd előbb beszélek a szolgáltató, és megkérdezem, hogy tényleg van tartozás. Felhívtam, megnézték, tényleg volt, és mondtam, hogy nem kellett volna valami értesítést küldeni, ha már, mert máskor úgy van, hogyha nem fizetsz be valamit, akkor kapsz egy, legalább egy e-mailt, vagy valami, mert egyébként is utána már úgy online intéztem az ügyeket, és akkor így mondták, hogy hát ezt a kolléga elmulasztotta. Hát akkor.
1: Semmi baj.
0: Mondtam, hogy ez a megoldás, akkor azonnal egy végrehajtót küldenek rám 6300 forint miatt, és mondta, hogy tudja mit, egyezzünk meg, ha most kifizeti ezt a 6300-at, akkor eltekintünk a kamatoktól, meg mindentől, mert mi is hibáztunk. Hát gondoltam, megegyeztünk. Nyilván nem azt vitattam, hogy nem fogyasztottam azt a 6300-at.
1: És akkor mondtad neki, elnézést, jó, de szóljon már akkor a bérgyilkosnak, hogy váljon le.
0: És pont ezt akartam mondani, hogy az meg ott ült, és mondta, hogy kivettek a zsebemből 4000 forintot, azt nem hiszem el.
1: Nem, mert csak 10%-ot kap, 630 forintot kivettek a zsebemből.
0: Igen.
1: Én hallottam régen olyat, hogy például volt, akinek 1 millió forintos közös költség tartozása volt. Ahhoz azért jó sokáig nem kellett fizetni, amikor beszorzod azt, hogy annak idején 5000
0: forintjával. Akkor lekapcsolod
1: szényen a... fal. Hát kiteszed, hát most egy tömbházban, ahol van 89
0: család. Megrázza magát, és megy tovább. Hát gondolom, hogy ez szóba került a ilyen képviselői ülésen, vagy bármikor lakógyűlésen, hogy...
1: Életemben nem voltam még lakógyűlésen, el kéne mennem már egyszer.
0: Hát mert valószínűleg neked volt a tartozásod.
1: Nem mertem, megjelenni sem mertem.
0: Nézd meg, olasz, mert megint meg sem jelenni.
1: Mindig ott volt a...
0: Egy milliós közös költség.
1: Ott volt mindig a földszinten a postaládáknál, és mikor megláttam, akkor jutott eszembe, hogy tényleg erre nem jöttem el. Mindegy, most még megyek, mert még inkább most még nem megyek be a házba. Na, úgyhogy én nem voltam soha ilyen lakógyűlésen, de állítólag nagyon izgalmas. Szóval ez is érdekes, hogy valahol tehát felhalmozni, az azt jelenti, hogy 10 éven keresztül nem fizetett, igen. Vagy még több.
0: Igen.
1: És mit tudnak vele kezdeni? Eladásnál ráterhelik a lakásra, nem? Nem terhelik rá?
0: Szerintem nem. Majd a következő lakóra az legalább abba bíznak, hogy az majd fog fizetni. Hát fizetett helyette a többi, ezek szerint. Mert nem tudod másképp ezt behajtani. Tehát a liftet ki kell fizetni, az áramot ki kell fizetni, a festést, a ilyesmit a lépcsőházban.
1: A liftel én megbeszélem. Egyik éjszaka megbeszélem.
0: Amúgy is földszinten lakok, én nem használom a liftet. Na ez szokott még lenni.
1: Igen.
0: Hogy minek fizessem én.
1: Nálunk például, hideg van, nálunk meleg van.
0: Igen. Mert a másik az lecsavarja, meg felcsavarja.
1: Oké, csak ezzel ne adjuk már ötletet, mert most akkor többeknél felcsillant a fény, hogy hát akkor nem fizetem be. És akkor végül is akkor ki fogja befizetni. Ha megesz minket az enyészet.
0: Jó kérdés. Én mindig ezen gondolkodtam, hogy a költségvetésbe betervezik azt, hogy az állami költségvetésbe, hogy mennyi lesz a büntetésből befolyó összeg a szabálysértések esetén. Hát, de ha mindenki betartaná, akkor mi költségvetési hiány lesz, mert ezek a szemét lakosok, ezek normálisan közlekedtek?
1: Hát.
0: Vagy hogy?
1: Tehát, hogy kedves sokszor... honfitársaim, a 27%-os adót 35-re kell, hogy felemeljük, mert mindenki betartott a szabályokat.
0: És
1: nem jött be, több hát milliárdos hiányunk van.
0: Nem győztünk kihelyezni 30-as táblákat olyan eldugott helyekre, hogy ne lássa senki, és utána lefotózunk.
1: Nézd meg, ezek a magyarok 25-tel mennek.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: És közben, hogyha tudtok, akkor üzenjetek nekünk, hiszen útinformációkra mindig szükség van nekünk is, illetve hát kedves hallgatóinknak is segítenénk az eligazodásban. 9 óra 52 perc van, ennyi fért bele a mai keltetőbe, de a mai napban még nagyon sok minden belefér, főleg, hogyha Enikőket szeretnétek köszönteni, úgyhogy lepjétek meg őket egy öleléssel, egy puszival, egy bombonnal, bármivel, egy kedves szóval, úgyhogy kedves Enikők, legyen mosolygós szép napotok. A mai nap egyébként alapvetően egy ilyen késő nyárias, kellemes tavaszias idő lesz, szóval nem fogunk fázni. Én azt gondolom, a 24-25 fokos napsütéssel teli időt, ha ki tudjátok használni, már sokkal vidámabbak és boldogabbak lehettek. Majd holnap reggel ismét

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Idén is megrendezik a Jégvirág Karnevál Debrecenben. Akár 10%-kal kevesebb energiával működhet a debreceni autógyár festőüzeme egy új energiahatékonysági projektnek köszönhetően. Debrecenben rendezik meg az országos első segélynyújtó verseny két napos döntőjét. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Idén is megrendezik a Jégvirág Karnevál Debrecenben. A debreceni virágkarnevál téli hangulatú folytatásaként november 21-én délután 5 órától várják a látogatókat. A szervezők tájékoztatása szerint a második Jégvirágkarneválon téli virágkocsik, táncosok és karneváli hangulat idézik meg a város egyik legismertebb rendezvényét. A program célja, hogy a virágkarneváli élmény télen is visszatérjen, ezúttal jégvirágos látványvilággal. Az első Jégvirágkarnevál tavaly nagy sikert aratott, több ezren nézték végig a látványos menetet, a részleteket a szervezők később közlik. Akár 10%-kal kevesebb energiával működhet a debreceni autógyár festőüzeme egy új energiahatékonysági projektnek köszönhetően. A rendszer a gyártási folyamatok során keletkező hulladék hőt hasznosítja újra, például a szárító kemencékből és a hűtőrendszerekből. A fejlesztés része egy 1800 köbméteres hőtároló tartály is, amely segít kiegyensúlyozni a napelemes rendszerből származó többlet energiát. A megoldás célja, hogy a gyártás fenntarthatóbbá váljon, miközben hatékonyabban kezelik a csúcsterheléseket. A debreceni üzemben korábban is hangsúlyozták, hogy kiemelt szerepet kapnak az energiahatékonysági és fenntarthatósági fejlesztések. Debrecenben rendezik meg az országos első segélynyújtó verseny két napos döntőjét. A megmérettetésre 60 csapat, összesen csak nem 300 versenyző érkezett a Cívisvárosba. Az ötfős csapatok valóság, hű, baleset és rosszul léti helyzetekben mutatják meg, mennyire felkészültek, gyorsak és határozottak. A feladatok között stabil oldalfekvés, újraélesztés és más életmentő technikák is szerepelnek. A versenyzőknek 15 állomáson kell bizonyítaniuk a gyakorlati feladatok mellett elméleti kérdésekben és Vörös Kereszt ismeretben is. A rendezvény célja az első segélynyújtás népszerűsítése és az életmentő tudás szélesebb körű terjesztése. Átadták az első Galiba vándordíjat Debrecenben. A díjat annak a kiskocsinak a készítői kaphatják meg, amelyik a Galiba gyermekfesztivál közönségének a leginkább elnyeri a tetszését. Az idei Galiba felvonuláson több száz gyerek vett részt. Az emlékkertől a Dózsanádor térig színes jelmezekkel, ötletes kiskocsikkal és saját produkciókkal vonultak fel. Összesen 20 kompozícióval készültek a debreceni óvodák, bölcsődék és iskolák. A közönség szavazást a halmozottan sérültek Hajdú-Bihar megyei szülőszövetsége és a debreceni Dózsa György általános iskola kiskocsija nyerte. Kihelyezett orvosképzést indíthat Izraelben a debreceni egyetem általános orvostudományi kara. A tervek szerint az elméleti programban résztvevő hallgatók a debreceni orvosképzés tanterve és tematikája alapján tanulnának Izraelben és Debrecenben, a diplomát pedig sikeres teljesítés után a debreceni egyetem adná ki. Az együttműködés részeként az izraeli partnerek új egyetemi kampuszt is létrehoznának Eilatban. Az egyetem vezetése szerint a projekt új perspektívát nyithat a debreceni orvosképzés és erősítheti az intézmény nemzetközi pozícióját. A program a tervek szerint legkorábban a 2027-28-as tanévben indulhat el.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Csütörtökön majd egy hideg front érkezik térségünkbe, nagy lesz a napi hőingás. Ugyanakkor kellemes kora őszi időre készülhetünk. A maximumok 24-29 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Köszi Betty, egy óra múlva várunk vissza még frissebb híreiddel, addig is mi is belecsapunk a juice-ba, első bemelegítő óránkat telepakoljuk a legjobbakkal, aztán robogunk együtt bele a délutánba. Kettőig veled rádiózom, töltsük együtt ezt a keddet is.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Hanibi Stainekkel nálunk, ez volt a Tele a szívem, de mi tele vagyunk jó zenével, meg tele vagyunk frontokkal is. Na nézzük egyből az orvos meteorológiát itt az elején, mert több front közé szorulunk, és ezek folyamatosan fenntartják az érzékenyek terhelését, az egymás után érkező különböző frontok, amihez ugye egyre nehezebben alkalmazkodik a szervezetünk, napközben pedig akár ugye a nyári napot jelentő 25 fok körüli hőmérsékletet, sőt az azt meghaladót is elérjük, és ez a felmelegedés és ezáltal kialakuló nagy hőingás még direkt fronthatás nélkül is igen megterhelő, mindkét irányban erősen ingadozhat a vérnyomás tőle, szóval kedves front és időjárás érzékenyek, erre kell számítani a következő napokban. Na de, ahogy ígértem, jó zenékkel is tele vagyunk, ám nem csak megterhelő frontokkal. Justin Bieber zenél most nálunk.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Ma itt az Egészségpercben a show terápiáról fogsz hallani. Miért is jó, hogyha képbe vagy vele? Milyen előnnyel jár a szervezetünk számára? A szeptemberi iskola kezdéssel és a gyerekek közösségbe való visszatérésével ugye ismét elkezdtek terjedni a különböző vírusos megbetegedések, hát sokak életét keseríti meg a nátha. Azonban létezik egy természetes módszer, amely nem csak hogy a tünetek enyhítésében segíthet, de még a megelőzésben is hatékony lehet. Ez a show terápia. Nagyon egyszerű, nekünk is van otthon, szalvusz vizes inhalálás, végül is ez is annak számít. Ez tudományosan bizonyított megoldás a légutak tisztítására és a nátha elleni védelemre, ugyanis a sós levegő belélegzése segít megtisztítani a légutakat, csökkenti a gyulladást és támogatja az immunrendszert. A náthát és a hasonló betegségeket általában ugye vírusok okozzák, amelyek a légutai nyálkahártyáját támadják meg, a szervezet pedig védekezésként fokozott váladék termeléssel és gyulladással reagál, ami miatt ugye jelentkeznek a különböző tünetek, ordugulás, torokfájás, köhögés. A sóterápia során viszont a belélegzett mikroszkópikus sórészecskék több módon is segítenek. Amikor is a sórészecskék a légutai nyálkahártyájára kerülnek, természetes ozmotikus folyamat indul be. A só ugyanis vizet von magához, ami segít fellazítani és elfolyósítani a sűrű váladékot, tisztítva ezzel a légutakat. Csökkenti a váladékozást és az ordugulást. A só emellett természetes antibakteriális és antivirális tulajdonságokkal is rendelkezik. Szóval ugyanaz a folyamat játszódik le, csak kicsiben, mint amikor ételt tartósítanak a sózással.
0: Egészségpercek a

0: A Follow the Flow srácok nyomták nálunk tavasz című slágerüket, ehelyett most ugye az őszben csücsülünk, bár egy picikét még a nyarat idézi majd, az a néhány nap, ami előttünk áll, ez egész biztos. Még egy dal hátra van ebből az órából, a hírekig nem is akármilyen dal. Miley Cyrus legutóbbi slágere az End of the World szól a rock hercegnőtől, miközben egyébként 3 nap múlva jelenik meg a Grammy-díjas énekesnő Miley Cyrus 10. stúdió albuma, amely hát minden bizonnyal újabb bombasztikus slágereket tartalmaz. Szóval 5 hallod most nálunk még a hírekig.
1: Hi, I'm Miley Cyrus and this is...
2: Csak jó zene!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Fegyházbüntetést kérnek a Monori erdői csőbombás ügy vádlottjára. Állami támogatást kapott egy kormánypárti kampánycsatornát működtető cég. Magyar Péter szerint változnának az örökbefogadási szabályok. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: 14 év egyház büntetést kért az ügyészség arra a 66 éves férfira, aki a vád szerint csőbombával akarta megölni a sógorát Monori erdőn. A férfi korábban összeveszett a sértettel, majd tavaly novemberben egy robbanó szerkezetet tett egy szatyorba, és azt a férfi kapujára akasztotta. A vád szerint az volt a célja, hogy a bomba akkor lépjen működésbe, amikor a sértett leveszi a táskát. A szerkezet másnap felrobbant, a férfi súlyos sérüléseket szenvedett. Az ügyészség előre kitervelten elkövetett emberölés kísérlete és robbanóanyag a visszaélés miatt emelt vádat. Sajtóinformáció szerint 2025 és 26 között összesen 375 millió forint állami támogatást kapott az a non-profit cég, amely egy a választás előtt kormánypárti tartalmakat közlő YouTube csatornát működtetett. A beszámoló szerint a támogatás a miniszterelnökségtől és a Nemzeti Kulturális Alaptól érkezett. A csatornán több ismert szereplő is feltűnt, az országgyűlési választás óta azonban alig jelent meg új tartalom. Az RTL úgy tudja, a cég a támogatás jelentős részét mintegy 280 millió forintot visszautalta, de több mint 80 millió forint továbbra is nála maradt. Magyar Péter szerint egy emberséges Magyarországon mindenki azt szerethet, akit és ahogyan szeretne, amíg ezzel másnak nem árt vagy jogszabályt nem sért. A politikus ezután arról írt, hogy korábban arról beszélt, megváltoztatnák az örökbefogadás szabályait. Álláspontja szerint a jövőben nem egy miniszter döntene az egyedülállók és az azonos nemű párok örökbefogadási kéreméről. Magyar Péter korábban a gyülekezési jog kapcsán is hangsúlyozta, hogy annak mindenkit meg kell illetnie. A téma az elmúlt hónapokban több politikai vitában is előkerült. Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter szerint jogszerűek voltak az NKA vitatott támogatási döntései. A volt miniszter egy interjúban arról beszélt, hogy a felszabaduló 17 milliárd forintos keret felhasználásáról az NKA belül létrehozott ideiglenes kollégium dönthetett, ő pedig bizalmi alapon hagyta jóvá az egyedi kérelmeket. Hankó szerint a forrásból közel 800 programot támogattak, több mint 10 milliárd forint értékben. Az NKA ügyben korábban több feljelentés, lemondás és letartóztatás is történt. A volt miniszter azt mondta, lélekben készül a meghúzoltatás következő állomására.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Csütörtökön majd egy hideg front érkezik térségünkbe, nagy lesz a napi hőingás. Ugyanakkor kellemes kora őszi időre készülhetünk. A maximumok 24-29 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Nálunk pedig már is egy újabb óra kezdődik, de semmi pánik, minden a helyén, a műsor megy tovább, és a slágerek is a megszokott tempóban szólnak. Szóval jól teszed, ha itt vagy nálunk. Kezdjük az órát a Draculával.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Sunshine. Sok folytatódik a kedd délelőtt, a legjobb zenékkel most a Hurts Wonderful Life-ja szólt nálunk, de itt lesz még majd Hugel, a Halott Pénz, Floridáék és Dua Lipa is ezt az órát gazdagítja, hamarosan pedig érkeznek a horoszkópok is, miközben újabb hírek jöttek az üzemanyag árakról, nemrég érkezett meg a bejelentés, hogy különös módon ugyan, de napok óta nem változnak az árak, és ma is bejelentették, hogy maradnak, bár nem biztos, hogy sokáig, mert figyelemre méltó, hogy a hazai árak napok óta változatlanok, miközben a nemzetközi olajpiacon jelentős mozgás látható, szóval nem akarom az ördögöt a falra festeni, de ez kicsit olyan, mint a vihar előtti csend. Én azért ma teletankolom az autómat, ez biztos.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kosma hihetetlen tempóban darálja le a felhalmozódott papírmunkát, csak arra figyeljen, hogy ne hagyjon kilépéseket. A bika kitartó türelemmel bogoz ki egy meglehetősen kusza ügyet, amivel óriási terhet vesz le a kollégái válláról. Az ikrek ezer felé figyel egyszerre, így érdemes kikapcsolnia az értesítéseket, ha szeretne egyről a kettőre jutni. A rák remek empátiájának köszönhetően ma egy megszeppent munkatársának nyújt pótolhatatlan támogatást. Az oroszlán nagyvonalú felajánlással lép elő, ami nem csak a projekteket lendíti át a holdponton, de a reputációját is növeli. A szűz ma a gyakorlati megvalósítás mestere, pontos munkaterve még a leghatékonyabbakat is lenyűgözi. A mérleg kompromisszumos megoldást kínál egy elhúzódó vitában, amivel sikerül megőriznie a csapat békéjét. A skorpió mélyre ás a tényekben, s egy rejtett hiányosság felszírehozásával megmenti a napot a kudarctól. A nyilas, spontán humora feszültségoldóként hat a délutáni megbeszélésen, újra lendületbe hozva a társaságot. A bak lépésről lépésre halad a legnehezebb feladatokban, s a nap végén egyértelmű eredményeket tud felmutatni. A vízöntő egy nem várt akadályban meglátja a lehetőséget, s egy kreatív húzással saját javára fordítja a helyzetet. A halak ihletett hangulatban van, így a kreatívabb teendők szinte maguktól gurulnak ki a kezei közül.
1: Sunshine FM asztro.

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl, velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgy se vál.

0: megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak

egyik jó zenét követi a másik, itt a Sunshine FM-en, nálunk pedig már is megjöttek a nap sztárszüli naposai, előtte viszont szeptember 15-én köszöntjük az Enikőket, de Melitta névnap is van. Ma, képzeljétek, ma van Tom Hardy, a világhírű brit színész szülinapja, 49 éves. Tommy Lee Jones, akit például Will Smith partnereként a Men in Blackben is láthattunk, ma kereken 80 éves. De két egykori barátok köztös szereplőnk is van ma, az egyik Kinizsi Otto, ő 44 éves lett ma, és a sorozatban ismerte meg Dajcs Anitát, jelenlegi feleségét. Na de, a napi sztárszülinaposok után jönnek tovább a jó zenék. Itt van még a nyárból Alex Kenji és a Bumble-o.

Saint-Tropez. Egy igazi kedvenc a múltból a nyári himnuszok közül DJ Antoine. Welcome to Saint-Tropez, az évszám pedig 2011, onnan hoztuk vissza napjainkba. Hát, ha nincs is olyan idő, mint Saint-Tropez-ban, nem lehet a kunka panaszra nekünk sem, még tartja magát a kellemesebb késő nyári idő, viszont a hosszabb távú előrejelzés már hát teljesen más mutat, egyértelmű lehűlés körvonalazódik, szeptember utolsó napjáig még 20 fok körül emelkedhet majd a nappali hőmérséklet, október elején azonban már egészen más arcát mutatja majd az időjárás. Itt egy komolyabb fordulat jöhet, és már alig lépjük majd át a 15 fokokat. Ez az őszi hónap bizony már egyre hidegebb lesz. Na de mi zenélünk nektek tovább a hírekig.

Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Forma zene sosem megy egymás után. Ez a Sunshine FM. Csak jó zene. It's so lovely when it's sunny.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Sunshine FM.
2: Sunshine FM.
3: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A Tubatonya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatonya.hu oldalán.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Csak nem 2 kiló kábítószer gyanús anyagot találtak Görbeházánál. Bíróság elé került a Nyírmártonfalvi Lombkorona sétány ügye. Rásegítő járatok indulnak a debreceni Judei miatt. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Több mint 1,8 kg kábítószer gyanús anyagot találtak a pénzügyőrök egy közúti ellenőrzés során Hajdú-Bihar vármegyében. A NAV munkatársai az M3-as autópályán Görbeházi pihenőhelyére tereltek ki egy magyar személyautót, amelyben egy család utazott. Az autó átvizsgálásakor a jobb hátsó láttér padló alatti tároló rekeszéből két vákumzacskó került elő fehéres sárgás kristályos anyaggal. A szolgálati kutya máshol nem jelzett további tiltott szerre, az utasok azt állították, nem tudtak a csomagok. Az ügyben kábítószer birtoklás miatt indult eljárás. Nem ismerte el bűnösségét Nyírmártonfalva korábbi polgármestere és vádlottársa a debreceni járásbíróság előkészítő ülésén. A két férfit a fa nélküli lombkorona sétány ügyében különösen nagy kárt okozó költségvetési csalás kísérletével és hamis magánokirat felhasználásával vádolják. Az ügyészség mindkettőjükre felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott, emellett pénzbüntetést is kértek. A vádirat szerint a volt polgármester több támogatási feltételt is megszegett a beruházásnál, aki fizetést azonban végül megtagadták, miután az ellenőrző hatóság szabálytalanságokat észlelt. A büntetőper novemberben a vádlotta kihallgatásával kezdődik. Szeptember 16-án és szerdán 18:30-tól rendezik meg a Judét a debreceni Nagyerdei stadionban. A könnyebb eljutás érdekében a DKV-rán segítő járatokat indít az 1-es villamos, valamint a 22-es és a 24-es autóbuszok vonalán. Az 1-es villamos 17 és 19 óra között 4-6 percenként közlekedik, este 10 óra után pedig az Akvatikum megállótól indulnak plusz járatok a nagy állomás felé. A 22-es és a 24-es buszvonalon a Vincellér utcáról indulnak rá segítőjáratok. A rendezvény után C1, C2 és C3 jelzéssel éjszakai autóbuszok is közlekednek. Folytatódik a Füredi út felújítása Debrecenben, a munkák a Böszörményi út és a Nádor utca közötti szakaszon kezdődtek el, ahol teljes szélességű korszerűsítést végeznek. A kivitelezés során új szegélyeket építenek, majd felmarják a régi kopogó réteget, és új aszfaltot terítenek le. A beruházás a 33-as főút belterületi részére, erre az évre tervezett útfelújítások utolsó eleme, és várhatóan decemberre készül el. A munkálatok ideje alatt sávlezárásokra kell számítani, ezért az önkormányzat fokozott figyelmet kér az autósoktól a kihelyezett ideiglenes forgalmi jelzések betartása mellett. Utas elégedettségi kérdőívet indított a DKV Debrecenben. A társaság arra kíváncsi, hogyan látják az utasok a helyi közösségi közlekedést, az utazási szokásokat és a szolgáltatás működését. A DKV rendszeresen gyűjti az utasok véleményét, ezek alapján pedig menetrendi módosításokról és új járatok indításáról is dönthetnek. A kérdőív online érhető el, és október 4-ig várják a válaszokat. A társaság szerint a visszajelzések fontos segítséget adnak ahhoz, hogy a debreceni közösségi közlekedést az utasok igényeihez igazítsák. Közmeghallgatást tartanak október 6-án Debrecenben egy tervezett akkumulátor újra csomagoló és újra összeszerelő üzemkörnyezeti hatásvizsgálati eljárásához kapcsolódóan. A nyilvános fórumot a Kölcsei Központban rendezik meg, ahol a debreceniek személyesen tehetik fel kérdéseiket és mondhatják el a véleményüket.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sportírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Sorsoltak a labdarúgó MOL Magyar Kupában. Az N4 Sport stúdiójában hétfőn este sorsolták ki a párosításokat. A hétvégén rendezett párharcokat követően alakult ki a legjobb 32 mezőnye, amelynek valamennyi élvonalbeli csapattagja. A 8-at döntőbe jutásért sorra kerülő összecsapások közül kiemelkedik a Zalaegerszeg Eto találkozó, az Újpest a másodosztályú Szeged Csanád Grosics Akadémia, a Puskás Akadémia pedig a szintén NB2-es Diós György vendége lesz. A Nyíregyháza Spartakusz ellenfele az Ózd Sajóvölgye lesz, a DVSC Cseperre utazik, míg a Kisvárda a Pécs vendége lesz. A forduló hivatalos játéknapja október 28-a szerda, de a pontos időbeosztás később készül el a televíziós közvetítések miatt. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén 2x15 perc hosszabbítás következik, majd ha szükséges, akkor 11-esek döntenek. A finálét május 8-án rendezik a Puskás Arénában. A Deac kézilabdázói a Füzesabony, a Mezőkövesd és a Salgótarján kiejtésével az előző idényben a legjobb 8-ig jutottak a Magyar Kupában. A negyed döntőben az OTP Bank Pik Szeged állította meg a játékosokat. A tiszapartiak 37-26-ra nyertek akkor a Hódos Imre rendezvény Csarnokban. Kedden 18 órától ismét a Magyar Kupában tehetik le a névjegyüket a debreceniek. Első ellenfelük a szintén NB1-bés Mezőkövesd lesz a Desokban. A versenykiírás szerint a továbbjutás egy találkozón dől el, és mivel a két klub azonos osztályban szerepel, így döntetlen esetén a vendégek ünnepelhetnének. A Deac az NB1-b szombati játéknapján a Pik Szeged U21-es alakulatának otthonában maradt alul 34-29-re. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
2: Kellemes késő nyári időre kell készülni, általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a maximumok 24 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bácsi Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát verőfényes napsütésben autózunk, de óriási a forgalom a város egész területén. Szinte lépésbe lehet közlekedni, és itt hadd említsem meg a Mikepércsi út bevezető szakaszát, illetve a 33-as számú Hortobágyról érkező szinte 3-4 lámpaváltás után tudunk közlekedni. De ugyanezt el tudom mondani a belváros közlekedéséről is, különösen ott, ahol iskolák vannak, a Szent Anna utcát, a Kossuth utcát említeném. Tehát én azt mondom, hogy kitartó figyelmet, türelmet kérek, és balesetmentes közlekedés mindenki számára.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Hello 93.5 Sunshine FM Debrecen. Hajd, hogy mi legyünk a következő órában is a hangulat felelősöd, és persze az úti társad vagy a munkatársad. A Jusszal délután 2-ig dolgozhattunk együtt, a friss hírek után pedig megismételjük majd reggeli műsorunk legjobb pillanatait 1 és 2 között, de a helyi programokból is összeállítunk egy jó kis csokorra valót. Közben pedig

Folyamatosan a Sunshine legjavát játsszuk, a zenéket gondosan válogatjuk neked óráról órára. Ha pedig van bármilyen útinfód vagy játékoinkra küldenél üzenetet, akkor 0620 316 3000, menj el a számunkat, ide jöhet SMS és Viber.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Autóelkobzás is jöhet a szágoldozóknál. Szerződést bontottak a nőket videózó volt ételfutárral. 10-ből 8 ellenőrzött építőipari dolgozónál találtak problémát. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Jöhet az átlagsebességmérés Magyarországon a gyorshajtók visszaszorítására. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok a hazai autópályákon, hogy az átlagsebességük meghaladja a 180 km/h. A tárca ezért vizsgálja az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kilívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának megteremtését. A visszaeső extrém gyorshajtóknál akár felfüggesztett börtön és autólefoglalás is szóba jöhet. Az új rendszer nem egyetlen ponton mérne. Egy teljes útszakaszon vizsgálná az autók átlagsebességét, így nem lenne elég csak a trafipax előtt lassítani. Egy korábban ételfutárként dolgozó férfi nőket követett, videózott és sértegetett debreceni élő közvetítéseiben. Az érintettek tudta és beleegyezése nélkül. A felvételeket az interneten is közzétette. Egy adatvédelmi szakjogász szerint már a videók elkészítése, illetve nyilvánosságra hozatala is jogsértő lehet, és az ügynek akár büntető jogi következménye is lehet. A történtek miatt az egyik futárcég megszüntette együttműködését a férfival. Az eset ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy másokról készült felvételek közzététele nem történhet korlátlanul, különösen akkor, ha az érintettek ehhez nem járultak hozzá. Óriási ivóvíztárolókkal növelnék Debrecen és térsége vízbiztonságát. Két egyenként 5000 négyzetméteres ivóvíztároló megépítését tervezi a tiszamenti regionális vízművek. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá tegyék Debrecen, valamint a rendszerhez kapcsolódó kisebb települések ivóvízellátását. A tárolókat a keleti főcsatorna vízmű telepe és a Debrecen egy medence közötti vezetékpár egyik magas pontján alakítanak ki. A fejlesztés egy több 10 milliárd forintos, még 2023-ban elindított vízközmű program része. A kivitelezésre október 15-ig pályázhatnak a cégek, a nyertesnek pedig egy éve lesz a munkálatokra. Az utasok véleményére kíváncsi a DKV. A Debreceni Közlekedési Társaság utas elégedettségi kérdőjévet indított, amelyben az utazási szokásokról és a szolgáltatással kapcsolatos tapasztalatokról kérdezik az utazókat. A DKV közlése szerint rendszeresen figyelik az utasok visszajelzéseit, és ezek alapján korábban menetrendeket is módosítottak, illetve új járatokat indítottak. A társaság most ismét arra kéri a debrecenieket és a városban közlekedőket, hogy osszák meg véleményüket. A kérdőívet október 4-ig lehet kitölteni. Súlyos gondokat tártak fel az építőipari ellenőrzések. A munkavédelmi hatóság tavaly csaknem 1900 vállalkozást vizsgált, és a cégek közel 68%-ánál talált szabálytalanságot. Az ellenőrzött dolgozók több mint 82%-át nem megfelelő körülmények között foglalkoztatták. Tavaly 16 építőipari munkás vesztette életét munkahelyi balesetben. Közben az ágazat gazdasági helyzete is romlik. Koyi László, az Évosz elnöke szerint 15 éve nem volt ilyen nehéz helyzetben az építőipar. Az új szerződések volumene júniusban csaknem 42%-kal maradt el az egy évvel korábbitól.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap Debrecen környékén több órás napsütésre és száraz időre számíthatunk, időnként kevés felhővel. Esőre nem kell készülni. A légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 26 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 1:03 lesz pedig a 93.5 Sunshine FM Debrecen. Remélem még velem vagy, hiszen 2-ig együtt juice-olunk, csak úgy, mint minden hétköznap, ma is együtt robogunk délelőttből. A délutánba jó szórakozást kívánunk!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
1: Csak jó zenék, mixben.
2: Ez a juice.
1: Zenei összes.

0: 93.5 Sunshine FM Debrecen, itt vagyunk a Juice utolsó órájában, és nem sokára megismételjük legjobb reggeli pillanatainkat, de az is egy legjobb pillanat közé tartozik mindenképp, amit Debrecenben sikerült lefotóznia valakinek, egy nagyon-nagyon ritka csillagászati eseményt, amiben ugye a Vénusz kilép a Hold mögül, és ez a debreceni fotó bejárta egyébként az egész országot, tehát tényleg ritkán látni ilyet, ha te még nem láttad, érdemes megkeresni a neten, mi pedig mutatjuk a Keltető Best of-ot.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Nekem volt ilyen, tehát nem emiatt, hanem a villanyszámla miatt. Tehát, hogy egy nagyon komoly 6300 forintos tételt nem fizettem be, mert a kutya megette a csekket. Gondoltam, majd kapok egy másikat, mert...
3: De most csak kamuzol.
2: Nem. Láttam én, hogy
3: hát
2: valami...
3: Hát senki nem hiszi el, valami hihetőbbet talál ki, még ha igaz is, nem fogják elhinni.
2: Na, hát ismerjék meg a kutyámat. Szóval, hogy a postaládában nem volt jó bedobva, láttam én, hogy valami csekk darabot lóg a szájából, de hát akkor már azt nem tudtad megfejteni, hogy mi.
3: Bocsi, csak a QR kódot nem.
2: Igen, hát,
3: na, azt is megettem.
2: Annyira nem hiányzott az a szolgáltatónak az a 6300 forint, mert 3 évig nem kértek semmit, majd a 4. évben egyszer egy nyaralás kellős közepén kaptam egy SMS-t, hogy a saját érdekében azonnal hívjon fel, nem tudom milyen végrehajtó iroda. Hát nyilván nem esett jól, felhívtam, ott egy robottal beszéltem 5 percig, mire kapcsoltak valakit, aki elmondta, hogy hát annak idején még 6 évvel, nem tudom hány évvel ezelőtt volt önnek egy 6300 forintos tartozása.
3: Tetszik emlékezni rá?
2: Igen, ezt átadták a végrehajtónak, és azért ő be fogja hajtani, mert most már 10 000 forint fölött van a kamatokkal, meg mindennel együtt. És akkor mondtam,
3: mit vagyok a Dél-Afrikai Köztársaságban, jöjjön érte.
2: Hát igen, de mondtam, hogy ne haragudjon, vagy előbb beszélek a szolgáltató, és megkérdezem, hogy tényleg van tartozás. Felhívtam, megnézték, tényleg volt, és mondta, hogy tudja mit, egyezzünk meg, ha most kifizeti ezt a 6300-at, akkor eltekintünk a kamatoktól, meg mindentől, mert mi is hibáztunk, megegyeztünk.
3: És akkor mondtad neki, elnézést, jó, de szóljon már akkor a bérgyilkosnak, hogy váljon le.
2: És pont ezt akartam mondani, hogy az meg ott ült, és mondta, hogy aj, kivettek a zsebemből 4000 forintot, azt nem hiszem el.
3: Nem, mert csak 10%-ot kap, a 630 forintot kivettek a zsebemből.
2: Igen.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék mixben.
1: Ez a Juice.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Hajtogassátok a dobozokat és élesítsétek a margóvágót, mert szeptember 19-től Debrecenbe a Csokonai Fórum Kóti Árpád termébe érkezik Örkény István halhatatlan tragikomédiája, a Tóték. Herceg T. Tamás rendezésében nézhetitek végig Tóth Lajos és a frontról érkezett kissé zakkant őrnagy, fergeteges és egyben elgondolkodtató csatáját. Gyertek el és derítsétek ki, meddig lehet bírni a megfelelési kényszert, meg az éjszakai dobozolást. Készüljetek fel egy hatalmas adag nevetésre, mert szeptember 19-én este 6 órakor Nyíregyházára a Váci Mihály Kulturális Központba érkezik a Bezzeg az én időmben című zenés komédia. Kálai Bori, Kék Kovács Mara, Faragó András Topi és Bálint Ádám garantálja a fergeteges hangulatot a házasság és a párkapcsolatok vicces útvesztőiben. Gyertek el és derítsétek ki, hogy régen tényleg minden jobb volt-e.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.
2: Csak jó zenék, mixben.
0: Ez a Juice.
2: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

perc múlva 2 óra, ami azt jelenti, hogy én innen a 93.5-ről búcsúzom, viszont a Sunshine FM-en továbbra is csak a kedvenceit szólnak, a hírek után viszont már a Sunshine délutánból, úgyhogy én adom át a stúdiót és a terepet Rollinak, na de abban a reményben, hogy holnap ismét együtt rádiózunk, együtt dolgozunk. Délelőtt 10-től akkor is várlak, Váci Zoli pedig már a búcsúzik. Ha pedig közlekedés közben hallgatsz minket, akkor ne feledd, mi minden infóra, minden jó tanácsra vevők vagyunk, érdekünk üzenetet és figyelmeztes másokat, rajtunk keresztül üzenhetsz az autósoknak a 0620 316 3000-es SMS és Viber számunkon. Mindenkinek jó utat és további szép napot!

0: jár.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Elfogadta a parlament az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvényt. Az errorlerezés veszélyeire figyelmeztetnek a biztonság hetén. Érzékeny Revolut ügyféladatok kerültek csalókhoz. 8 pontos programmal újítaná meg a gyermekvédelmet a kormány.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Elfogadta az országgyűlés az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvényt. A javaslat 149 igen szavazatot kapott, 35 képviselő tartózkodott, ellenszavazat pedig nem volt. A szabályozás alapján az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában őrzött dokumentumok jelentős része interneten is kereshetővé válik, ugyanakkor a megfigyelt személyek és más érintettek érzékeny adatait védeni kell. A hatos kartonok, a beszerzési naplók és a H-jelű hálózati adatbázis feldolgozott adatai október 20-án kerülhetnek fel az internetre, a B-dosszié közzététele folyamatos lesz, végső határideje pedig 2027. február 25-e. Az elektromos rollerek használatának veszélyeire is felhívják a figyelmet az idei biztonság hetén. Az ORFK adatai szerint folyamatosan nő a mikromobilitási eszközökhöz köthető közlekedési balesetek aránya. 2024-ben még az esetek 2,5%-át, tavaly már 4,5%-át, az idei év első 8 hónapjában pedig 7%-át okozták ilyen járművek vezetői. A rendőrség szerint sokan megfelelő gyakorlat és védőfelszerelés nélkül használják az errollereket. A Kressz szabályainak módosítása is várható, közben az iskolások gyakorlati képzésére is nagyobb hangsúlyt helyeznének. Elutasította a rendőrség az energetikai létesítmények fokozott őrzése miatt tett feljelentést. A beadvány szerint az Orbán kormány a választási kampány idején nemzetbiztonsági indok helyett politikai célokra használhatta az intézkedést, amelyet közpénzből finanszíroztak. A BRFK az ügyet hivatali visszaélés gyanúja alapján vizsgálta, de megállapította, hogy nem történt bűncselekmény. A rendőrség szerint a kormánynak törvényi felhatalmazása volt az energetikai létesítmények fokozott őrzésének elrendelésére, és nincs adat arra, hogy annak célja a választási kampány támogatása lett volna. Az elutasító határozatot az integritás hatóság is közzétette. Tovább nőttek a műtéti várólisták Magyarországon. A NEAC szeptemberi adatai szerint csípő protézisre már több mint 10 000, térdprotézisre pedig több mint 21 ezer beteg vár 60 napnál régebb óta. A várakozási idő térdprotézis műtétnél országosan átlagosan 293 nap. Szakértők szerint a hosszú várólisták mögött a szakemberhiány, az infrastruktúra állapota és a finanszírozási problémák egyaránt szerepet játszanak. Érzékeny Revolut ügyfél adatok kerültek illetéktelenekhez egy megtévesztő adatkérés miatt. A Fintech cég közlése szerint a csalók egy valódi kormányzati szerv e-mail doményét használva küldtek hamis megkereséseket, amelyekre a Revolut bizalmas információkat adott ki. Az érintett adatok között nevek, születési dátumok, lakcímek, telefonszámok, e-mail címek és személyazonosító okmányok másolatai is lehetnek. A Revolut szerint csak kevés ügyfél érintett, őket már pedig értesítették. A vállalat hangsúlyozta, saját rendszereit nem törték fel, az ügyfelek pénze biztonságban van, az esetet a hatóságok is vizsgálják.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap kellemes nyárias idő várható térségünkben. A napsütést időnként felhők zavarhatják meg, de csapadék nem valószínű. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 26 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: köszönjük szépen Szucsinek a legfrissebbeket. Nagyon kellemes keddélutánt mindenkinek, 2 után járunk 4 perccel. Rajtól a következő műszakunk. Nyíregyházán a Huszár téren mérnek, Debrecenben pedig a Kisegyesi úton a Pósa utca sarkánál. Hozzom a kiváló zenéket ma is, kezdünk elsőként a Walking on the Dream-mál.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Sikernaptár a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Olivia Dean is a Szóézi a Sunshine FM-en 10 perccel fél három előtt. Ráfordulunk kedden is a sikernaptárunkra, mert ma kockázatnapot írunk. Ez nem azt jelenti, hogy rossz nap vár ránk, inkább azt, hogy ma érdemes óvatosabban dönteni. Ne kapkodjunk, ne ígérjünk meg hirtelen olyat, amit később nehéz lenne betartani, és ne menjünk bele ne felesleges vitákba. Ha valami bizonytalan, akkor inkább álljunk meg egy pillanatra, és gondoljuk át újra. A kockázatnap

üzenete egyszerű, ma a megfontoltság többet érhet, mint a gyors reakció. Ezek tehát így a sikkér naptárunk szerint a kis praktikák itt a keddi délutánunkra. Mindjárt majd út információkkal folytatjuk, 3 óra után pedig jön ma is a kódjáték, hazavihető az Ossis Burger Sunshine menüje. Most viszont egy nagy klasszikussal folytatjuk, Earth in the Fire és a September a kedvencek között.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0630 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm a hallgatói visszajelzéseket. Nyíregyházán korábban mértek a Huszár téren, ha arra közlekedünk, akkor legyünk megfontoltak. Valamint a magyar közút munkatársai a 38-ason Nyírtelek magasságában mindkét irányban kaszálási munkálatokat végeznek, emiatt útszűkületre kell készülni, valamint forgalomkorlátozásra. Debrecenben is mértek korábban a Kisegyesi úton, ha arra autózunk, akkor legyünk megfontoltak. Valamint az M35-oson is a mai napon kaszálási munkák miatt sávzárás nehezíti a közlekedést. Várom a további infókat a folytatásban, SMS-en, telefonon vagy Viberen 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Fit percek a Sunshine FM-en.
1: A következő percekben is sportosak leszünk. A stúdióban már Bence Béni, a Fight Club ügyvezetője, akivel ismét kivesézünk egy érdekes témát.
2: A hidegterápia esetén fontos, hogy ne csak a közösségi médiával tanuljunk róla. A 3 és 15 fok közötti víz egy nagyon erős hideginger. A szervezet erre azonnal reagál, ezért a fokozatos

0: biztonság kulcsfontosságú. Egy rövid, kontrollált merülés is komoly inger lehet a testnek, és ha bármilyen rosszul lét jelentkezik, azonnal hagyjuk abba. A hidegterápia akkor tudatos, ha nem a határaink feszegetéséről szól.
1: A Fit Percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Tölts le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
2: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
6: Csak jó zene.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
6: Csak jó zene.
2: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
6: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: 5 új alkotmánybírót választott kedden az országgyűlés. Drog és mérleg is előkerült a debreceni Bolti tolvajnál. Jogvédők is bekapcsolódnának az örökbefogadási szabályok reformjába. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A testület tagja lett Csornosovszki Nóra, alkotmányjogász, Ligeti Miklós büntetőjogász, Kovács András György közigazgatási jogász, Orosz Árpád Gábor, a Kúria Polgári Kollégiumának korábbi vezetője, valamint Szomora Zsolt büntetőjogász is. Mind az 5 jelölt 137 igen és 6 nem szavazatot kapott, tartózkodás nem volt. A Fidesz-KDNP képviselői nem vettek részt a titkos szavazáson, az új tagokat már 9 évre választották meg, az alkotmánybíróság elnökéről pedig a jövőben ismét maga a testület dönt majd. Lopáson értek egy kábítószert fogyasztó férfit egy debreceni bevásárlóközpontban. A 24 éves férfi még vasárnap este fizetés nélkül akart távozni az egyik üzletből, de a biztonsági szolgálat feltartóztatta és értesítette a rendőrséget. A kiérkező járőröknek mentőt is kellett hívniuk, mert a férfi rosszul létre panaszkodott. A rendőrség szerint nem sokkal korábban kábítószert fogyasztott. Ruházatának átvizsgálásakor egy mérleget, valamint több alufóliába csomagolt tiltott szert is találtak nála. A férfit előállították és kábítószer birtoklás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A lopási kísérlet miatt pedig szabálysértési eljárás is indult ellene. Új akkumulátor technológiai kurzust indít a Debreceni Egyetem műszaki kara és az e-Power Hungary. Az angol nyelvű szabadon választható tantárgy az akkumulátorok működését, gyártását, az automatizálási megoldásokat és a minőségbiztosítást mutatja be. A képzés iránt akkora az érdeklődés, hogy az eredetileg 45 fős létszámkeretet 150-re emelték, és ez is gyorsan betelt. A hallgatók az e-Power gyakornoki és karrier lehetőségeit is megismerhetik. A vállalat első európai üzemét egyébként Debrecenben építi, ahol a próbagyártást jövőre tervezik elindítani. A kurzusra az egyetem valamennyi karának hallgatói jelentkezhetnek. Környezetvédelmi alkotópályázatot hirdetett hajdúbihari fiataloknak a Zöld Kör Alapítvány. A veszélyben a megszokott éghajlatunk elnevezésű felhívásra 14 és 20 év közötti fiatalok jelentkezhetnek plakáttal vagy legfeljebb 5 perces videóval. A pályaműveknek arra kell felhívniuk a figyelmet, mit tehetünk a klímavédelemért és a fenntarthatóságért. A fődíj egy kétnapos erdélyi ökotúra, további díjazottak pedig őszi darulesen vehetnek részt. A pályázatokat szeptember 18-án déli 12 óráig lehet benyújtani elektronikus úton. Részt vennének az örökbefogadási szabályok átalakításában az ember és melegjogi szervezetek. Magyar Péter miniszterelnök a napokban jelezte, hogy a kormány kész megvitatni az azonos nemű párok házasságának és örökbefogadásának jogi kereteit. Azt ígérte, hogy az örökbefogadási alkalmasságról a jövőben szakemberek, nem pedig politikusok döntenének. Az Amnesty International Magyarország, a Labrisz, a Háttértársaság és a Szivárvány Családokért Alapítvány is üdvözölte a nyitást. A szervezetek elsősorban a közös örökbefogadás lehetővé tételét és több, szerintük diszkriminatív szabály eltörlését sürgetik. Konkrét jogszabály tervezet egyenlőre nem ismert.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap Debrecen környékén több órás napsütésre és száraz időre számíthatunk, időnként kevés felhővel. Esőre nem kell készülni. A légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 26 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgersAndFries. 3, 2, 1,
3: go! Lendületesen toljuk a kedd délutánt és a Sunshine FM-en. Hello mindenkinek, csoda szép napot kívánok. 3 óra után járunk már 4 perccel. A következő 60 percben is hozom majd a kiváló felvételeket, valamint játszunk is mindjárt. Elsőként Alex Orlannel kezdünk. Szól az újdonság tőlem, ez a Fever Dream.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

és a Waiting for Love a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, további nagyon kellemes napot kívánok mindenkinek, és kitartást a melókban. Ma is dolgozunk szerintem elég sokáig, majd együtt is, ahogy nézem, még hónap közepe van, így a következő fizetésig is, ahogy számolom, legalább 3 hét tudti, hogy van. Na de, forduljunk rá a játékunkra. Ma is hazavihető az Ossis Burger Sunshine menüje. A nyerőszám a 15-ös, ha valahol ott lopod a telefonszámodban, akkor semmiképp se haboz, küld el most SMS-en, Viberen a kódjáték szót megszokottan, 0620-316-3000, ez a telefonszámunk. Mindjárt majd horoszkópokkal is folytatjuk, előtte viszont jön Marshmallow, Pinky, Sting, Karma, Shanna, Dreaming. Alapvetően egyébként az álmokról, vágyakról és arról szól, hogy merjünk hinni egy jobb, szabadabb jövőben. Hölgyeim, uraim, itt a Dreaming.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Lógi nekiált, ez volt a Get Lucky délutánunkban. Jönnek a horoszkópok, meghallgatjuk, hogy mit jósolnak már a csillagok. Szia, Kata!
2: Szia, Roli! A kosma hihetetlen tempóban darálja le a felhalmozódott papírmunkát, csak arra figyeljen, hogy ne hagyjon kilépéseket. A bika kitartó türelemmel bogoz ki egy meglehetősen kusza ügyet, amivel óriási terhet vesz le a kollégái válláról. Az ikrek ezer felé figyel egyszerre, így érdemes kikapcsolnia az értesítéseket, ha szeretne egyről a kettőre jutni. A rák remek empátiájának köszönhetően ma egy megszeppent munkatársának nyújt pótolhatatlan támogatást. Az oroszlán nagyvonalú felajánlással lép elő, ami nem csak a projekteket lendíti át a holdponton, de a reputációját is növeli. A szűz ma a gyakorlati megvalósítás mestere, pontos munkaterve még a leghatékonyabbakat is lenyűgözi. A mérleg kompromisszumos megoldást kínál egy elhúzódó vitában, amivel sikerül megőriznie a csapat békéjét. A skorpió mélyre ás a tényekben, s egy rejtett hiányosság felszírehozásával megmenti a napot a kudarctól. A nyilas, spontán humora feszültségoldóként hat a délutáni megbeszélésen, újra lendületbe hozva a társaságot. A bak lépésről lépésre halad a legnehezebb feladatokban, s a nap végén egyértelmű eredményeket tud felmutatni. A vízöntő egy nem várt akadályban meglátja a lehetőséget, s egy kreatív húzással saját javára fordítja a helyzetet. A halak ihletett hangulatban van, így a kreatívabb teendők szinte maguktól gurulnak ki a kezei közül.
1: Köszönjük szépen, a 21 Pilots-szal megyünk tovább, itt a Heat Hans.
0: Sunshine FM Osztor.

0: Alan Walker is az Alone a Sunshine délutánban. 16 órához érkeztünk, így rögtön a játékunkra pontot teszünk. Ugye a 15-ös volt a nyerőszám. Köszönöm a rengeteg hallgatói visszajelzést, üzenetet, és hogy ilyen sokan játszottok velem nap mint nap. A gépünket pedig ismét munkára bírjuk, és Mátinak pedig gratulálunk. Az Oasis Burger Sunshine menője ma az övé. Jó étvágyat, a nyereményed pedig nem más, mint az Oasis Burger nagyon-nagyon finom Sunshine menője. Holnap is játszunk majd 15, valamint 16 óra között. Most viszont friss útinfók jönnek, ezt követően pedig Szücsi is hozza majd a legfrissebbeket. Szia, mire számíthatunk majd?
1: Szia, Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat! Nem ismerte be bűnösségét Nyír Márton falva volt polgármestere a lombkorona nélküli lombkorona sétányügyében. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket!
0: Köszönjük szépen, a következő óránkat pedig megtolom majd ilyen kiváló zenékkel. Talk to you rögtön az óra elején.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 55 taxi és Uber Taxi.
6: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A Tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.

0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, szia Roli, verőfényes napsütés, igen kellemes az időjárás, és nagyon jó ütemben haladtak ma az útépítésekkel, útjavítási munkálatokkal, több főútvonalon a vármegyék területén. Elsőnek a 41-es főútvonal, Orosi út, Nyíregyháza belterületén befejeződtek ma délutánra a munkálatok, holnap folytatódnak a 38-as számú főútvonalon. A 4-es számú főútvonal szinte nap mint nap főszereplő balesetek tekintetében. Sajnálatos módon ma személyséléssel járó közötti közlekedési baleset történt, mikor egy teherautónak a vezetője nem tartott kellő követési távolságot és álló autóknak ütközött. Már régen lassítani kellett volna a nyergesontató vezetőjének, a több tonnával összetolta a két járművet, egy haszonjárművet, illetve egy rendőrségi autót. A rendőrségi gépkocsiba a szolgálatos rendőr, aki a jobb hátsó ülésen foglalt helyet, ő megsérült, őrte mentőt hívtak, majd ellátás követően kórházba szállították, és még be sem fejeződött a helyszínelés, újabb személysérülésre járó balesethez hívtak segítséget a rendőrségtől, illetve a mentőket is értesíteni kellett. Egy személynek panasza volt az ütközéssel kapcsolatosan pont a vétlen gépjármű vezetőjének. Itt is egy órán keresztül volt forgalomkorlátozás Nyíregyháza megyeszékhely város szívében. A baleset oka elsőbség elmulasztása. És Hajdú-Bihar vármegye területén is több anyagi kárra járó balesetben intézkedtek, illetve helyszíneltek a rendőrök. Jelentősen le van terhelve Debrecen belterületén a 4-es főútvonal, a 471-es számú főútvonal kivezető szakaszán lassúbb haladással kell számítani Máté szaka irányába, és több helyen lakottelten kívül is sebesség korlátozással számoljanak a közlekedők. Rengeteg a mezőgazdasági gép lassú jármű utakon, vontatmányokkal haladnak, közlekednek, van, aki kettő vontatmánnyal közlekedik, és tudják, hogy a betakarítással kapcsolatosan rengeteg túlméretes szerelvény is halad a főútvonalakon. Óvatosan kerüljék ki, illetve kellő oldalt távolságot tartva, a sebességhatárokat sehol ne lépjék túl. Köszönjük a figyelmüket, balesetmentes jó utat, és kellemes délután.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Felfüggesztett börtönt indítványozott az ügyészség a Lombkorona sétány ügyében. A lakosság is beleszólhat a Csapó utca megújításába. Szerdán indul az országos pályaorientációs mérés a 8-osoknak. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Nem ismerte be bűnösségét Nyír Márton falva volt polgármestere a Lombkorona nélküli Lombkorona sétány ügyében. Filamon Mihály és a másodrendű vádlott a debreceni járásbíróság előkészítő ülésén tagadta a bűncselekmény elkövetését. Az ügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérletével és hamis magánokirat felhasználásával vádolja őket. Beismerés esetére mindkét vádlottnál másfél év, 4 évre felfüggesztett börtönbüntetést indít. Filemon Mihályra emellett 2,1 millió forintos pénzbüntetést is kértek. Mivel egyik vádlott sem ismerte be bűnösségét, az ügy tárgyalással folytatódik, várhatóan novemberben. Folytatódott a debreceni járásbíróságon a Faraktár utcai halálos baleset miatt indult büntetőper. A 2024 márciusában történt tragédiában 3 ember, köztük egy kisfiú vesztette életét. A vád szerint egy 21 éves nő sávváltás közben ütközött a mellette haladó autóval, majd a járdára sodródva gyalogosakat gázolt el. A tárgyaláson ismertetett igazságügyi szakvélemény szerint a baleset akkor is csak úgy lett volna elkerülhető, ha a vádlott nem kezdi meg a sávváltást. A szakértő ezzel lényegében kizárta a védelem azon állítását, hogy a másik autós hibája okozta az ütközést. A per folytatódik. A debreceniek véleményét is kikérik a Csapó utca egy szakaszának tervezett átalakításáról. A Fórum Debrecen Bevásárló Központ bővítésével együtt a kapcsolódó sétáló övezet is megújulhat, a beruházó Dexium Kft. Pedig online kérdőívben várja a lakosság elképzeléseit arról, milyen közösségi teret látnának szívesen a környéken. A fejlesztés részeként a Fórum a Csapó utca túloldalán új épület résszel is bővül. A beruházás látvány terveit szeptember 30-án mutatják be. meghívta Tárkányi Zsolt államtitkárt a debreceni közgyűlés következő ülésére Salánkiné Kuti Zsuzsanna. A Mi Hazánk önkormányzati képviselője azt szeretné, hogy a Tiszás országgyűlési képviselő személyesen válaszolna a Debrecen érintő fontos kérdésekre. Elsősorban az ipari beruházásokról, az akkumulátorgyárakról, valamint a várható kormányzati intézkedésekről kérdeznék. Salánkiné szerint ezeket az ügyeket nem a közösségi médiában, hanem a közgyűlésben kell megvitatni. Tárkányi Zsoltot az októberi közmeghallgatásra is meghívták, ahol a debreceniek közvetlenül is kérdezhetnének tőle. Szerdán kezdődik az országos pályaorientációs mérés a 8. évfolyamos diákoknak. A kötelező vizsgálatot szeptember 16-a és október 9-e között tartják, és várhatóan mintegy 67 ezer tanuló vesz részt benne, több mint 2400 intézményből. Az oktatási hivatal szerint a mérés célja, hogy a diákok jobban megismerjék saját érdeklődési körüket, erősségeiket és kompetenciáikat, valamint az ezekhez illeszkedő szakmai irányokat. A vizsgálat nem kész döntést ad, hanem pályaorientációs ajánlásokkal segít a középiskola választásban. Ezek voltak a térség legfontosabb információi. Én hamarosan várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is tartsanak velünk!
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap Debrecen környékén több órás napsütésre és száraz időre számíthatunk, időnként kevés felhővel. Esőre nem kell készülni. A légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 26 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Szöcsinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. 4 óra után járunk már 4 perccel. Jó utat kívánok és jó munkát mindenkinek. Köszönöm a hallgatói visszajelzéseket. A debreceni úton Nyíregyházán mértek korábban, Debrecenben pedig tessék vigyázni a Balmazújvárosin. Kezdünk elsőként a Talktojóval.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Majka is a csúran csöppen a Sunshine délután van nálunk, csak jó zene szól, és az őszbek köszöntével azért sokan érezzük úgy, hogy sokkal fáradtabbak vagyunk, levertebbek, valamint nehezebben tudunk koncentrálni. Ebben szerepet játszott a kevesebb napfény, a rövidebb nappalok, a változékony időjárás és a felburuló napi ritmus is. Sokat segíthet a számunkra, ha naponta legalább 20-30 percet töltünk a szabadban, lehetőleg természetes fényben. Érdemes odafigyelni a változatos étkezésre, a megfelelő folyadékbevitelre, valamint arra is, hogy rendszeresen mozogjunk. A kiegyensúlyozott vitaminbevitel, különösen az őszi-téli időszakban szintén nagyon-nagyon fontos lehet. Legalább ugyanennyit számít, hogy megfelelően pihenjünk. A szakértők szerint azt javasolják, hogy naponta 7-8 órát muszáj aludnunk ahhoz, hogy kiegyensúlyozottak legyünk. Ezek tehát a kis őszi praktikák itt szeptember közepén. Útinfókat is hozok mindjárt, előtte viszont érkezik egy Sheeran, aki már régóta akart egyébként Martin Garrix-szel közösen együtt dolgozni. Sokáig ez a zene is a fiúkban pihent, viszont újra gondoltan érkezik a következő percekben a Repeat It.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: A jó zenét, a jó hangulat, meg mi jók vagytok, ennyi az egész.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Nagyon-nagyon sok út információm van. Rengeteg hallgatói visszajelzést kaptam, hogy Nyíregyháza és Nagykeló között nagy szállás térségében ugye továbbra is jelzőlámpa irányítja a forgalmat, emiatt hatalmas ott torlódás, illetve már nagy szállásnál is ugye ott sáveltolással közlekedhetünk. Ott is azért sokszor több percet kell várni, mert sokszor mondjuk kettő autóbusz nem fér el egymás mellett, így rengeteg türelemtablettát, aki arra közlekedik. A Tiszavasvári úton továbbra is lezárásra kell készülnünk, a Valent autótól egészen a körforgalmig tartó szakaszt most újítják, így csak terelő útvonalon tudunk közlekedni. Korábban mértek a Debreceni úton, és nagyon fontos, hogy Debrecen belvárosában is több ponton ugye útépítési munkákat végeznek, a Füredi úton áll a sor, oda is rengeteg türelemtablettát küldünk, korábban a Kisügyesi úton mértek a rendőrök, valamint a Nagyerdei körúton. Várom a további infókat SMS-en, telefonon vagy Viberen 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

árcsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: Olivia Dean és a Man I Need a Sunshine délutánban 5 óra mindjárt. Rengeteg friss infóval érkezik majd Szücsi is, előtte viszont ad nekünk egy kicsi ízelítőt. Szia, mire számíthatunk majd?
1: Szia, Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat. Jöhet az átlagsebességmérés Magyarországon a gyorshajtók visszaszorítására. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket.
0: Köszönjük szépen, várom majd a legfrissebbekkel, a következő óránkat pedig megtöltöm majd királyzenékkel. Elsőként kezdünk majd Alex Kenji-vel is a Bumble-val.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgóbank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
5: Céges buli, családi születésnap vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel. A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
6: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
6: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem

0: Ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM. Csak jó zene. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
0: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Autóelkobzás is jöhet a szágoldozóknál. Szerződést bontottak a nőket videózó volt ételfutárral. 10-ből 8 ellenőrzött építőipari dolgozónál találtak problémát. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Jöhet az átlagsebességmérés Magyarországon a gyorshajtók visszaszorítására. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok a hazai autópályákon, hogy az átlagsebességük meghaladja a 180 km/h. A tárca ezért vizsgálja az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kilívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának megteremtését. A visszaeső extrém gyorshajtóknál akár felfüggesztett börtön és autólefoglalás is szóba jöhet. Az új rendszer nem egyetlen ponton mérne, egy teljes útszakaszon vizsgálná az autók átlagsebességét, így nem lenne elég csak a trafipax előtt lassítani. Egy korábban ételfutárként dolgozó férfi nőket követett, videózott és sértegetett debreceni élő közvetítéseiben, az érintettek tudta és beleegyezése nélkül. A felvételeket az interneten is közzétette. Egy adatvédelmi szakjogász szerint már a videók elkészítése, illetve nyilvánosságra hozatala is jogsértő lehet, és az ügynek akár büntető jogi következménye is lehet. A történtek miatt az egyik futárcég megszüntette együttműködését a férfival. Az eset ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy másokról készült felvételek közzététele nem történhet korlátlanul, különösen akkor, ha az érintettek ehhez nem járultak hozzá. Óriási ivóvíztárolókkal növelnék Debrecen és térsége vízbiztonságát. Két egyenként 5000 négyzetméteres ivóvíztároló megépítését tervezi a tiszamenti regionális vízművek. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá tegyék Debrecen, valamint a rendszerhez kapcsolódó kisebb települések ivóvízellátását. A tárolókat a keleti főcsatorna vízműtelepe és a Debrecen egy medence közötti vezetékpár egyik magas pontján alakítanák ki. A fejlesztés egy több 10 milliárd forintos, még 2023-ban elindított vízközmű program része. A kivitelezésre október 15-ig pályázhatnak a cégek, a nyertesnek pedig egy éve lesz a munkálatokra. Az utasok véleményére kíváncsi a DKV. A Debreceni Közlekedési Társaság utas elégedettségi kérdőívet indított, amelyben az utazási szokásokról és a szolgáltatással kapcsolatos tapasztalatokról kérdezik az utazókat. A DKV közlése szerint rendszeresen figyelik az utasok visszajelzéseit, és ezek alapján korábban menetrendeket is módosítottak, illetve új járatokat indítottak. A társaság most ismét arra kéri a debrecenieket és a városban közlekedőket, hogy osszák meg véleményüket. A kérdőívet október 4-ig lehet kitölteni. Súlyos gondokat tártak fel az építőipari ellenőrzések. A munkavédelmi hatóság tavaly csaknem 1900 vállalkozást vizsgált, és a cégek közel 68%-ánál talált szabálytalanságot. Az ellenőrzött dolgozók több mint 82%-át nem megfelelő körülmények között foglalkoztatták. Tavaly 16 építőipari munkás vesztette életét munkahelyi balesetben. Közben az ágazat gazdasági helyzete is romlik. Koi László, az Évosz elnöke szerint 15 éve nem volt ilyen nehéz helyzetben az építőipar. Az új szerződések volumene júniusban csaknem 42%-kal maradt el az egy évvel korábbitól.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap Debrecen környékén több órás napsütésre és száraz időre számíthatunk, időnként kevés felhővel. Esőre nem kell készülni. A légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 26 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszönjük szépen, Szücsi, 6-kor majd várunk vissza, még csak 5 múlt el 4 perccel, további klassz délutánt mindenkinek, a zenéküket, valamint a melittákat csókoltatjuk, ma ők ünnepelnek névnapjuk alkalmából. Alex Kenji-vel robontom az óránkat elsőnként, ez már a Bambolé.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: A mai pénzügyi percekben pedig az életbiztosításokkal foglalkozunk. Velem szemben a stúdióban Szabó Katalin, a Raiffeisen Bank főosztályvezetője.
3: Sokan csak akkor gondolnak a biztosításra, amikor már megtörtént a baj. Ugyanakkor a biztosítások igénybevételének a célja a megelőzés és az anyagi biztonság megteremtése váratlan helyzetekben. Érdemes egy családi életciklust figyelembe venni, különösen a jelentős változások állnak be az életünkben, például gyermeket vállalunk, 15-20 éves futamidőre lakáshitelt veszünk fel otthonteremtési céllel, munkahelyváltáson gondolkodunk, vagy éppen az életkorunk vagy egészségügyi állapotunk miatt úgy gondoljuk, hogy szükség lehet valamilyen védelemre. Egy jól megválasztott életbiztosítás egy esetleges tragédia bekövetkezésekor is biztosíthatja, hogy a család ne veszítse el a tetőt a feje felől, vagy egy ideiglenesen vagy véglegesen kieső bevétel ne okozzon anyagi bizonytalanságot a család talpra állásáig. A biztosítások káresemények esetén tudnak anyagi segítséget nyújtani, ha mégsem következnek be, akkor sem szabad felesleges kiadásként tekinteni rájuk, hiszen a káresemények kiszámíthatatlanok, bármikor megtörténhetnek.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Nekem volt ilyen, tehát nem emiatt, hanem a villanyszámla miatt. Tehát, hogy egy nagyon komoly 6300 forintos tételt nem fizettem be, mert a kutya megette a csekket. Gondoltam, majd kapok egy másikat. Mert
5: de most csak kamuzol.
4: Nem. Láttam én, hogy
5: hát
4: valami...
5: Hát senki nem hiszi, valami hihetőbbet talál ki, még ha igaz is, nem fogják elhinni.
4: Na, hát ismerjék meg a kutyámat. Szóval, hogy a postaládában nem volt jó bedobva, láttam én, hogy valami csekkdarabot lóg a szájából, de hát akkor már azt nem tudtad megfejteni, hogy mi.
5: Buxi, csak a QR kódot ne.
4: Igen, hát,
5: na, azt is megettem.
4: Annyira nem hiányzott a szolgáltatónak az a 6300 forint, mert 3 évig nem kértek semmit. Majd a 4. évben egyszer egy nyaralás kellős közepén kaptam egy SMS-t, hogy a saját érdekében azonnal hívjon fel, nem tudom milyen végrehajtó iroda. Hát nyilván nem esett jól. Felhívtam, ott egy robottal beszéltem 5 percig, mire kapcsoltak valakit, aki elmondta, hogy hát annak idején még 6 évvel, nem tudom hány évvel ezelőtt volt önnek egy 6300 forintos tartozása.
5: Tetszik emlékezni rá?
4: Igen, ezt átadták a végrehajtónak, és azért ő be fogja hajtani, mert most már 10 000 forint fölött van a kamatokkal, meg mindennel együtt. És
5: akkor én mondtam, mit vagyok a Dél-Afrikai Köztársaságban, jöjjön érte.
4: Hát igen, de mondtam, hogy ne haragudjon, vagy előbb beszélek a szolgáltató, és megkérdezem, hogy tényleg van tartozás. Felhívtam, megnézték, tényleg volt, és mondta, hogy tudja mit, egyezzünk meg, ha most kifizeti ezt a 6300-at, akkor eltekintünk a kamatoktól, meg mindentől, mert mi is hibáztunk, megegyeztünk.
5: És akkor mondtad neki, elnézést, jó, de szólj már akkor a bérgyilkosnak, hogy váljon le.
4: És pont ezt akartam mondani, hogy az meg ott ült, és mondta, hogy kivettek a zsebemből 4000 forintot, azt nem hiszem el.
5: Nem, mert csak 10%-ot kap, a 630 forintot kivettek a zsebemből.
4: Igen.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Regard, Years and Years és a Hallucination után pedig rákanyarodunk így kedd délután is a friss programokra. Megérkezett hozzám Kiskata. Szia!
3: Szia, Roli! Hajtogassátok a dobozokat és élesítsétek a margóvágót, mert szeptember 19-től Debrecenbe a Csokonai Fórum Kóti Árpád termébe érkezik Örkény István halhatatlan tragikomédiája, a Tóték. Herceg T. Tamás rendezésében nézhetitek végig Tóth Lajos és a frontról érkezett kissé zakkant őrnagy, fergeteges és egyben elgondolkodtató csatáját. Gyertek el és derítsétek ki, meddig lehet bírni a megfelelési kényszert, meg az éjszakai dobozolást. Készüljetek fel egy hatalmas adag nevetésre, mert szeptember 19-én este 6 órakor Nyíregyházára a Váci Mihály Kulturális Központba érkezik a Bezzeg az én időmben című zenés komédia. Kálai Bori, Kék Kovács Mara, Faragó András Topi és Bálint Ádám garantálja a fergeteges hangulatot a házasság és a párkapcsolatok vicces útvesztőiben. Gyertek el és derítsétek ki, hogy régen tényleg minden jobb volt-e. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: Disco Lines, No Block Boys a kedvencek között. 6 órához érkeztünk, így átadom a terepet a kívánságoknak. A következő 2 órában majd jön Glass Norbi, és várja a zenék kéréseket, üzeneteket 0620-316-3000. Előtte viszont Szücsi is jön majd a térségi hírösszefoglalóval. Szia, mire számíthatunk majd?
1: Szia, Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat! Elfogadta az országgyűlés az ügynök akták nyilvánosságáról szóló törvényt. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is tartsanak velünk!
0: Köszönjük, várom mindjárt a következő óránkat, elsőként pedig majd Üzsel kezdén és David Guetta, mindjárt a szól a Shiny, érdemes a továbbiakban is velünk rádiózni.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
2: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
3: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
3: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mi

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Elfogadta a parlament az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvényt. Az errorlerezés veszélyeire figyelmeztetnek a biztonság hetén. Érzékeny Revolut ügyféladatok kerültek csalókhoz. 8 pontos programmal újítaná meg a gyermekvédelmet a kormány.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Elfogadta az országgyűlés az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvényt. A javaslat 149 igen szavazatot kapott, 35 képviselő tartózkodott, ellenszavazat pedig nem volt. A szabályozás alapján az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában őrzött dokumentumok jelentős része interneten is kereshetővé válik, ugyanakkor a megfigyelt személyek és más érintettek érzékeny adatait védeni kell. A hatos kartonok, a beszerzési naplók és a H-jelű hálózati adatbázis feldolgozott adatai október 20-án kerülhetnek fel az internetre. A B-dosszié közzététele folyamatos lesz, végső határideje pedig 2027. február 25-e. Az elektromos rollerek használatának veszélyeire is felhívják a figyelmet az idei biztonság hetén. Az ORFK adatai szerint folyamatosan nő a mikromobilitási eszközökhöz köthető közlekedési balesetek aránya. 2024-ben még az esetek 2,5%-át, tavaly már 4,5%-át, az idei év első 8 hónapjában pedig 7%-át okozták ilyen járművek vezetői. A rendőrség szerint sokan megfelelő gyakorlat és védőfelszerelés nélkül használják az errollereket. A KRESZ szabályainak módosítása is várható, közben az iskolások gyakorlati képzésére is nagyobb hangsúlyt helyeznének. Elutasította a rendőrség az energetikai létesítmények fokozott őrzése miatt tett feljelentést. A beadvány szerint az Orbán kormány a választási kampány idején nemzetbiztonsági indok helyett politikai célokra használhatta az intézkedést, amelyet közpénzből finanszíroztak. A BRFK az ügyet hivatali visszaélés gyanúja alapján vizsgálta, de megállapította, hogy nem történt bűncselekmény. A rendőrség szerint a kormánynak törvényi felhatalmazása volt az energetikai létesítmények fokozott őrzésének elrendelésére, és nincs adat arra, hogy annak célja a választási kampány támogatása lett volna. Az elutasító határozatot az integritás hatóság is közzétette. Tovább nőttek a műtéti várólisták Magyarországon. A NEAC szeptemberi adatai szerint csípő protézisre már több mint 10 000, térdprotézisre pedig több mint 21 000 beteg vár 60 napnál régebb óta. A várakozási idő térdprotézis műtétnél országosan átlagosan 293 nap. Szakértők szerint a hosszú várólisták mögött a szakemberhiány, az infrastruktúra állapota és a finanszírozási problémák egyaránt szerepet játszanak. Érzékeny Revolut ügyfél adatok kerültek illetéktelenekhez egy megtévesztő adatkérés miatt. A Fintech cég közlése szerint a csalók egy valódi kormányzati szerv e-mail doményét használva küldtek hamis megkereséseket, amelyekre a Revolut bizalmas információkat adott ki. Az érintett adatok között nevek, születési dátumok, lakcímek, telefonszámok, e-mail címek és személyazonosító okmányok másolatai is lehetnek. A Revolut szerint csak kevés ügyfél érintett, őket már pedig értesítették. A vállalat hangsúlyozta, saját rendszereit nem törték fel, az ügyfelek pénze biztonságban van, az esetet a hatóságok is vizsgálják.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben. A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb középárfolyama alapján a svájci frank 387, az euró 366 forint, az angol fontért 424, az amerikai dollárért pedig 312 forintot kell fizetni váltáskor.
3: Sportírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Sorsoltak a labdarúgómol Magyar Kupában. Az M4 Sport stúdiójában hétfőn este sorsolták ki a párosításokat. A hétvégén rendezett párharcokat követően alakult ki a legjobb 32 mezőnye, amelynek valamennyi élvonalbeli csapattagja. A nyolcad döntőbe jutásért sorra kerülő összecsapások közül kiemelkedik a Zalaegerszeg Eto találkozó, az Újpest a másodosztályú Szeged Csanád Grosics Akadémia, a Puskás Akadémia pedig a szintén NB2-es Diós György vendége lesz. A Nyíregyháza Spartakus ellenfele az Ózd Sajóvölgye lesz, a DVSC Cseperre utazik, míg a Kisvárda a Pécs vendége lesz. A forduló hivatalos játéknapja október 28-a szerda, de a pontos időbeosztás később készül el a televíziós közvetítések miatt. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén 2x15 perc hosszabbítás következik, majd ha szükséges, akkor 11-esek döntenek. A finálét május 8-án rendezik a Puskás Arénában. A nyitó mérkőzéstől egészen a világbajnoki döntőig számítottak rá. A nyíregyházi Medve Norbert, a brospari kötelékébe tartozó Szokka játékvezető 34 mérkőzésen működött közre a 2026-os esseni világbajnokságon. A magyar játékvezető ezzel a torna egyik meghatározó szereplője volt, miközben a magyar válogatott a nyolcad döntőben büntetőkkel búcsúzott a küzdelmektől. Medve Norbert szakmai tevékenysége a játékvezetésben nem merül ki a mérkőzések vezetésében. Egy heves vármegyei kollégájával, az Adács illetőségű Szabó Imrével közösen hívták életre és valósították meg a prospori szakmai közösséget. A kezdeményezés célja, hogy a játékvezetők számára szakmai segítséget, képzést és támogatást nyújtsanak. A Deac kézilabdázói, a Füzesabony, a Mezőkövesd és a Salgótarján kiejtésével az előző idényben a legjobb 8-ig jutottak a Magyar Kupában. A negyed döntőben az OTP Bank Pik Szeged állította meg a játékosokat. Kedden 18 órától ismét a Magyar Kupában tehetik le a névjegyüket a debreceniek. Első ellenfelük a szintén NB1-bés Mezőkövesd lesz a Desokban. A Deac az NB1-b szombati játéknapján a Pik Szeged U21-es alakulatának otthonában maradt alul 34-29-re. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Holnap kellemes nyárias idő várható térségünkben. A napsütést időnként felhők zavarhatják meg, de csapadék nem valószínű. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 26 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Köszi Szücsi a legfrissebbeket. 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg hát startol a 2 órás élő esti kívánság műsor. Mindjárt egy gyors közlekedés info, ugyanis az egyetem Sugárúton Debrecenben baleset. Ha van infód, és üzennél valakinek, akkor jöhet 0620-316-3000.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Miltolgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Kashmir. És ez volt tőle a White Ride az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig jöhetnek az üzenetek, hiszen addig tart ma is a 2 órás élő esti kívánság műsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Anna üzenetével nyitom a mai estét, aki Péternek üzeni, hogy szeretném megköszönni, hogy minden nap vellettem vagy. Te vagy a legjobb dolog az életemben. Nagyon szeretlek. Aztán Bence Eszternek üzeni, hogy tudom, hogy hibáztam, és nagyon sajnálom. Nem akarlak elveszíteni, mert fontosabb vagy nekem, mint bárki más. Zsófi pedig a legjobb barátnőjének, Lilinek szeretne rajtam keresztül nagyon boldog 18. születésnapot kívánni. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy ennek a kedvencek. Itt már a folytatásban a Honey Beast, ez pedig a legnagyobb hős, a 2 órás élő esti kívánság műsor.

Purple Disco Machine, és ez volt a Sophie and the Giants-el közös In the Dark az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, továbbra is, ugye egészen este 8 óráig javában zajlik a két órás élő esti kívánságműsor. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Kata üzeni Gábornak, hogy bocsánatot szeretnék kérni a tegnapi veszekedés miatt, nem akartalak megbántani, remélem hamarosan kibékülünk. Marci az anyukáját szeretné felköszönteni rajtam keresztül, és üzeni neki, hogy köszönöm azt a rengeteg szeretetet és törődést, amit tőled kaptam. Nóri pedig Ádámnak üzeni, hogy csak szeretném tudatni veled, hogy te vagy az első gondolatom reggel, illetve az utolsó este. Szeretlek, és remélem sokáig egymás mellett maradunk. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, de jöhetnek a folytatásban is. Ahogyan a kedvencek, Shakira, Die Die, a két órás élő esti kíván.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

Szólvévés Marsalkó Dávid. Ez volt tőlük, ha valaki mondta az előző percekben itt a Szentsejnon. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Szentsejnosok. Ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánságműsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ott is a legfontosabbal, ugyanis a Tiszavasvári út továbbra is le van zárva, ugye a Valent autótól kifelé, úgyhogy mindenki kerülj el azt az útszakaszt. Jó, továbbra is Nyíregyházánál maradunk, csak egy kicsit kijebb megyünk, ugyanis Nagykáló irányában továbbra is jelzőlámpás irányítás mellett lehet haladni, már amennyire. 40-50 perces késésekkel is lehet ott számolni, úgyhogy ha tehetitek, akkor inkább az autópályát választjátok, vagy a kerülő utakat. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol korábban volt egy balesetünk, méghozzá az Egyetem Sugár úton, de a rendőrök ott még mindig kint vannak. Köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint szintén rendőri ellenőrzésre kell, hogy számoljatok a Széchenyi utcán. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az jöhet a folytatásban is. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedést, 7 óra van, úgyhogy jön most Szücsi a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánságműsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt Real-le.

0: lévő QR kódot, és töltsd fel a képet a játék oldalára.
1: Ezzel már is benne vagy a sorsolásban, ahol egy exkluzív wellness hétvége és egy prémium tesztvezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
0: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Auto. Csak jó zene.
1: Ez a Sunshine FM. A műsorszám

0: termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Két lépcsőben emelik a gyermekvédelmi dolgozók fizetését. 10-ből 8 ellenőrzött építőipari dolgozónál találtak problémát. Feltörtek egy mentőautót a betegellátás közben. 8 pontos programmal újítaná meg a gyermekvédelmet a kormány.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: 20-25%-os béremelést kapnak a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az emelést két lépcsőben hajtják végre, az első rész novemberben, a második pedig januárban érkezik. A kormányfő ugyanakkor elismerte, hogy az ágazatban továbbra is alacsonyak a fizetések, ezért további intézkedésekre lesz szükség. Magyar Péter hangsúlyozta, a kormány kiemelt területként kezeli a gyermekvédelmet, az oktatást és az egészségügyet is. Súlyos gondokat tártak fel az építőipari ellenőrzések. A munkavédelmi hatóság tavaly csaknem 1900 vállalkozást vizsgált, és a cégek közel 68%-ánál talált szabálytalanságot. Az ellenőrzött dolgozók több mint 82%-át nem megfelelő körülmények között foglalkoztatták. Tavaly 16 építőipari munkás vesztette életét munkahelyi balesetben. Közben az ágazat gazdasági helyzete is romlik. Koyi László, az Évosz elnöke szerint 15 éve nem volt ilyen nehéz helyzetben az építőipar. Az új szerződések volumene júniusban csaknem 42%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Több mint 60%-kal nőtt a sérüléssel járó e-rolleres balesetek száma hazánkban. Az év első 5 hónapjában 282 ilyen eset történt, ami 61%-os emelkedés az előző év azonos időszakához képest. A gyermeksebészek ezért most azt javasolják, hogy a 18 éves kor alatt tiltsák be az elektromos rollerek használatát. Szerintük a fiatalok körében különösen magas a súlyos sérülések kockázata. A terület szabályozásának szigorítása már napirenden van. Az illetékes minisztérium szeptember végére ígért eredményt az új előírásokról. Részt vennének az örökbefogadási szabályok átalakításában az ember és melegjogi szervezetek. Magyar Péter miniszterelnök a napokban jelezte, hogy a kormány kész megvitatni az azonos nemű párok házasságának és örökbefogadásának jogi kereteit. Azt ígérte, hogy az örökbefogadási alkalmasságról a jövőben szakemberek, nem pedig politikusok döntenének. Az Amnesty International Magyarország, a Labrisz, a Háttértársaság és a Szivárvány Családokért Alapítvány is üdvözölte a nyitást. A szervezetek elsősorban a közös örökbefogadás lehetővé tételét és több, szerintük diszkriminatív szabály eltörlését sürgetik. Konkrét jogszabály tervezet egyenlőre nem ismert. Feltörtek egy mentőautót, miközben a mentők néhány méterrel arrébb egy beteg ellátásán dolgoztak. Az országos mentőszolgálat közlése szerint az utcán parkoló járműből egy ismeretlen ellopta az egyik mentős táskáját. Az esetet egy kutyáját sétáltató járókelő vette észre, aki értesítette a közelben álló biztonsági őrt. Ő szólt a mentőknek, akik ezt követően a hatóságokhoz fordultak. Az OMS hangsúlyozta, amikor egy mentőautó az út szélén vagy egy ház előtt áll, a személyzet gyakran éppen a közelben küzd egy betegéért. A mentőszolgálat megköszönte a járókelő figyelmességét és a biztonsági őr gyors segítségét is.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Hónap kellemes nyárias idő várható térségünkben. A napsütést időnként felhők zavarhatják meg, de csapadék nem valószínű. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 26 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, köszi Szücsi a legfrissebbeket. 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg hát folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek. 0620 316 3000. Startolunk Ray-el. Ez már a Where is my husband?
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: És ez volt a We Found Love az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, még bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Mutatom az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Eszter üzenetében nyitom a második óránkat, aki Balázsnak üzeni, hogy 5 éve vagyunk együtt, és még mindig ugyanúgy megdobban a szívem, amikor meglátlak. Köszönöm, hogy az életem része vagy. Aztán Kriszti a férjének Zolinak üzeni, hogy szeretnélek emlékeztetni rám, hogy még mindig te vagy életem szerelme. Nagyon szeretlek. Feri pedig Laurának üzeni, hogy lehet, hogy nem mondom elégszer, de nagyon szeretlek. Köszönöm, hogy mindig megnevettetsz, amikor szükségem van rá. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. David Guetta, Alice

0: aki csak úgy ontja magából a slágereket, ez volt tőle a vadonatúj a Mr. Noitól, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi pedig ezeket nem is tartjuk magunkban, ugyanis jön Kata és a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzenetet biztonságban legyen, és tutira célba is érjen, akkor most küld el. Telefon SMS Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Hajtogassátok a dobozokat és élesítsétek a margóvágót, mert szeptember 19-től Debrecenbe a Csokonai Fórum Kóti Árpád termébe érkezik Örkény István halhatatlan tragikomédiája, a Tóték. Herceg T. Tamás rendezésében nézhetitek végig Tóth Lajos és a frontról érkezett kissé zakkant őrnagy, fergeteges és egyben elgondolkodtató csatáját. Gyertek el és derítsétek ki, meddig lehet bírni a megfelelési kényszert, meg az éjszakai dobozolást. Készüljetek fel egy hatalmas adag nevetésre, mert szeptember 19-én este 6 órakor Nyíregyházára a Váci Mihály Kulturális Központba érkezik a Bezzeg az én időmben című zenés komédia. Kálai Bori, Kék Kovács Mara, Faragó András Topi és Bálint Ádám garantálja a fergeteges hangulatot a házasság és a párkapcsolatok vicces útvesztőiben. Gyertek el és derítsétek ki, hogy régen tényleg minden jobb volt-e.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis Józsi üzeni a feleségének, hogy köszönöm, hogy ennyi év után is elviselsz engem. Tudom, nem mindig vagyok egyszerű eset, de nagyon szeretlek. Aztán Roland Nikinek üzeni, hogy bocsánatot kérek mindenért, amit mondtam, indulatból beszéltem, és nagyon megbántam. Te vagy az, akit semmiképpen sem szeretnék elveszíteni. Melinda pedig a kisfiának szeretne rajtam keresztül nagyon boldog 5. születésnapot kívánni. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Mark Ronson és Miley Cyrus párosa. Ez a Nothing Breaks Like Your Heart, a 2 órás élő esti kívánság.

hossz, és ez volt tőlük a Midnight az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzeneteim, ugyanis Krisztián üzeni Vivinek, hogy amikor először megláttalak, nem gondoltam volna, hogy egyszer te leszel az, aki nélkül el nem tudnám képzelni az életemet. Nagyon szeretlek, aztán be a férjének üzeni, hogy boldog évfordulót nekünk, köszönöm az együtt töltött éveket, a nevetést, a közös kalandokat, és azt, hogy mindig számíthatok rád. És még egy üzenet a végére, ugyanis Ákos üzeni Dorinának, hogy lehet, hogy nem mondom elégszer, de nagyon szeretlek, és alig várom, hogy újra találkozzunk. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Mr. Brobs, ez pedig a Waves, a 2 órás élő esti kívánságműsor.

Damiano David és Tyla. Ez volt tőlük a Talk to Me az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Ezzel a zenével el is érkeztünk ugye a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre. Ugyanis a holnapi nap folyamán, az a szerdán, a napsütésé lesz a főszerep a térség nagy részén. Helyenként egyébként előfordulhat majd egy-egy zápor, illetve zivatar, a reggeli órákban pedig 12 és 15 fok körül alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 27 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kívánság műsorra ezennel már a becsukja kapuit, viszont holnap este 6 órakor majd újra kinyitjuk.

0: tudtad megfejteni, hogy mi.
1: Bocsi, csak a QR kódot ne.
0: Igen, hát,
2: na, azt is megettem.
0: Annyira nem hiányzott az a szolgáltatónak az a 6300 forint, mert 3 évig nem kértek semmit, majd a 4. évben egyszer egy nyaralás kellős közepén kaptam egy SMS-t, hogy a saját érdekében azonnal hívjon fel, nem tudom milyen végrehajtó iroda. Hát nyilván nem esett jól, felhívtam, ott egy robottal beszéltem 5 percig, mire kapcsoltak valakit, aki elmondta, hogy hát annak idején még 6 évvel, nem tudom hány évvel ezelőtt volt önnek egy 6300 forintos tartozása.
2: Tetszik emlékezni rá?
0: Igen, ezt átadták a végrehajtónak, és azért ő be fogja hajtani, mert most már 10 000 forint fölött van a kamatokkal, meg mindennel együtt. És akkor én mondtam,
2: mit vagyok a Dél-Afrikai Köztársaságban, jöjjön érte.
0: Hát igen, de mondtam, hogy ne haragudjon, vagy előbb beszélek a szolgáltató, és megkérdezem, hogy tényleg van tartozás. Felhívtam, megnézték, tényleg volt, és mondtam, hogy nem kellett volna valami értesítést küldeni, ha már, mert máskor úgy van, hogyha nem fizetsz be valamit, akkor kapsz egy, legalább egy e-mailt, vagy valami, mert egyébként is utána már úgy online intéztem az ügyeket, és akkor így mondták, hogy hát ezt a kolléga elmulasztotta. Hát akkor.
2: Semmi baj.
0: Mondtam, hogy és ez a megoldás, akkor azonnal egy végrehajtót küldenek rám 6300 forint miatt, és mondta, hogy tudja mit, egyezzünk meg, ha most kifizeti ezt a 6300-at, akkor eltekintünk a kamatoktól, meg mindentől, mert mi is hibáztunk. Hát gondoltam, megegyeztünk. Nyilván nem azt vitattam, persze, hogy nem fogyasztottam azt a 6300-at.
2: Úgyhogy és akkor mondtad neki, elnézést, jó, de szóljon már akkor a bérgyilkosnak, hogy álljon le.
0: És pont ezt akartam mondani, hogy az meg ott ült, és mondta, hogy kivettek a zsebemből 4000 forintot, azt nem hiszem el.
2: Nem, mert csak 10%-ot kap, a 630 forintot kivettek a zsebemből.
0: Igen.
2: Én hallottam régen olyat, hogy például volt, akinek 1 millió forintos közös költség tartozása volt. Ahhoz azért jó sokáig nem kellett fizetni, amikor beszorzod azt, hogy annak idején 5000 forintjával.
0: De nem tudsz vele mit kezdeni, mert mit csinálsz? Akkor lekapcsolod
2: a... Szégyenfal. Hát kiteszed, hát most egy tömbházban, ahol van 89 család.
0: Megrázza magát és megy tovább. Hát gondolom, hogy ez szóba került a ilyen képviselői ülésen, vagy bármikor lakógyűlésen, hogy
2: életemben nem voltam még lakógyűlésen, el kéne mennem már egyszer.
0: Hát mert valószínűleg neked volt a tartozásod.
2: Nem mertem, megjelenni sem mertem.
0: Nézd meg, olasz, mert megint meg sem jelenni.
2: Mindig ott volt a...
0: Egymilliós közös költség.
2: Ott volt mindig a földszinten a postaládáknál, és mikor megláttam, akkor jutott eszembe, hogy tényleg erre nem jöttem el. Mindegy, most még megyek, mert még inkább most még nem megyek be a házba. Na, úgyhogy én nem voltam soha ilyen lakógyűlésen, de állítólag nagyon izgalmas. Szóval ez is érdekes, hogy valahol tehát felhalmozni, az azt jelenti, hogy 10 éven keresztül nem fizetett, igen, vagy még több.
0: Igen.
2: És mit tudnak vele kezdeni?
0: Eladásnál
2: ráterhelik a lakásra, nem? Nem terhelik rá?
0: Szerintem nem. Majd a következő lakóra az legalább abba bíznak, hogy az majd fog fizetni. Hát fizetett helyette a többi, ezek szerint. Mert nem tudod másképp ezt behajtani. Tehát a liftet ki kell fizetni, az áramot ki kell fizetni, a festést, a ilyesmit a lépcsőházban.
2: A liftel én megbeszélem. Egyik éjszaka megbeszélem.
0: Amúgy is földszinten lakok, én nem használom a liftet. Na ez szokott még lenni.
2: Igen.
0: Hogy minek fizessem én
2: nálunk például. Nálunk hideg van, nálunk meleg van.
0: Igen. Mert a másik az lecsavarja, meg felcsavarja.
2: Oké, csak ezzel ne adjuk már ötletet, mert most akkor többeknél felcsillant a fény, hogy hát akkor nem fizetem be én sem.
0: Én sem,
2: és akkor végül is akkor ki fogja befizetni. Ha megesz minket az enyészet.
0: Jó kérdés. Én mindig ezen gondolkodtam, hogy a költségvetésbe betervezik azt, hogy az állami költségvetésben, hogy mennyi lesz a büntetésből befolyó összeg a szabálysértések esetén. Hát, de ha mindenki betartaná, akkor mi költségvetési hiány lesz, mert ezek a szemét lakosok, ezek normálisan közlekedtek?
2: Hát.
0: Vagy hogy?
2: Tehát,
0: hogy
2: kedves sokszor... honfitársaim, a 27%-os adót 35-re kell, hogy felemeljük, mert mindenki betartotta a szabályokat.
0: És
2: nem jött be, több hát milliárdos hiányunk
0: van.
2: Nem
0: győztünk kihelyezni 30-as táblákat olyan eldugott helyekre, hogy ne lássa senki, és utána lefotózunk.
2: Nézd meg, ezek a magyarok 25-tel mennek.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
4: Suncafé a Sunshine.hu. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Évek óta nem látott szintre csökkent az orosz gázszállítás hazánkba. Szerdán indul az országos pályaorientációs mérés a 8-osoknak. Felfüggesztett börtönt indítványozott az ügyészség a Lombkorona sétány ügyében. 8 pontos programmal újítaná meg a gyermekvédelmet a kormány.
4: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Évek óta nem látott szintre csökkent a múlt hétvégén a Magyarországra érkező orosz gáz mennyisége. A Szerbia felől a török áramlat vezetéken érkező szállítás nagyjából a felére esett vissza. Bár az időzítés egybeesett a magyar-orosz diplomáciai feszültséggel, piaci források szerint nem politikai válaszlépés, hanem technikai vagy kereskedelmi ok állhat a háttérben. Ezt erősíti az FGS ZRT előre közzétett karbantartása.

0: tartási terve is, amely szerint ezekben a napokban a határkeresztező kapacitás csak 50%-on működik. Magyarország orosz gázimportjának egyébként jelentős része továbbra is ezen a vezetéken érkezik. Szerdán kezdődik az országos pályaorientációs mérés a 8. évfolyamos diákoknak. A kötelező vizsgálatot szeptember 16-a és október 9-e között tartják, és várhatóan mintegy 67 ezer tanuló vesz részt benne, több mint 2400 intézményből. Az oktatási hivatal szerint a mérés célja, hogy a diákok jobban megismerjék saját érdeklődési körüket, erősségeiket és kompetenciáikat, valamint az ezekhez illeszkedő szakmai irányokat. Az elektromos rollerek használatának veszélyeire is felhívják a figyelmet az idei biztonság hetén. Az ORFK adatai szerint folyamatosan nő a mikromobilitási eszközökhöz köthető közlekedési balesetek aránya. 2024-ben még az esetek 2,5%-át, tavaly már 4,5%-át, az idei év első 8 hónapjában pedig 7%-át okozták ilyen járművek vezetői. A rendőrség szerint sokan megfelelő gyakorlat és védőfelszerelés nélkül használják az e-rollereket. Ismét a külügyminisztérium irányítása alá kerülnek a külföldi magyar kulturális intézetek. A világ 25 országában működő összesen 27 intézmény programjaira a kulturális tárca tehet majd javaslatot, az igazgatók kinevezésénél pedig egyeztetési joga lesz. Tar Zoltán kulturális miniszter szerint fájdalmas az intézetek átadása, de bízik a két tárca együttműködésében. Orbán Anita külügyminiszter pedig úgy fogalmazott: a kulturális intézetek egyik legfontosabb feladata Magyarország nemzetközi megítélésének és az ország imázsának erősítése lesz. A vezetőket információk szerint nyílt pályázaton választják majd ki. A készülő kulturális diplomáciai stratégia részleteit egyelőre nem ismertették. Nem ismerte be bűnösségét Nyírmárton falva volt polgármestere a lombkorona nélküli lombkorona sétányügyében. Filamon Mihály és a másodrendű vádlott a debreceni járásbíróság előkészítő ülésén tagadta a bűncselekmény elkövetését. Az ügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérletével és hamis magánokirat felhasználásával vádolja őket. Beismerés esetére mindkét vádlottnál 1,5 év, 4 évre felfüggesztett börtönbüntetést indítványoztak. Filamon Mihályra emellett 2,1 millió forintos pénzbüntetést is kértek. Mivel egyik vádlott sem ismerte be bűnösségét, az ügy tárgyalással folytatódik, várhatóan novemberben.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Holnap kellemes nyárias idő várható térségünkben. A napsütést időnként felhők zavarhatják meg, de csapadék nem valószínű. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 26 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: break my heart.
1: Sun Café a sunshine.hu. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
2: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: Sunshine FM.
1: Hétköznap este. Csak veled. Csak veled. Ez a Sun Night. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.